Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert még mindig működik ez a dal és ez a hang is. És hát ugye, pont ezt tudom mondani a következő felvételre is, ami Joel Corey-tól érkezik, aki korábban ugye szerepelt valóságshowban is, mostanra viszont egyértelműen mindenki arról ismeri, hogy ilyen jó dalokat készít. Most a Galantis-szal közösen. Joel Corey tehát, ez a Stay a Little Longer, itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, és így van, Work Hard, Play Hard, mekkora kedvenc David Guetta, Neo és Akon, a fogyarásban pedig Sabrina Carpenter jön. Akinek egyébként múlt héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki. Ez pedig az igazi mai sláger, az Espresso itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában, például hozom Ray-t, hozom Taylor Swift-et, Regalit, Freddy-t, sőt, Trey Daltont is, a kezdésben meg Lady Gaga-t. Azért ez egy erős sor, és van még egy csomó dal, amit nem is mondtam, szóval az igazi mai slágerek továbbra is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk, megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
2: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran, aki hát nem kell mondanom, hogy mekkorát megy szólóban is, de amikor valakivel elkezd dolgozni, hát akkor is giga sikereket csinál, és jól is választja meg egyébként a partnereit. Most például a napokban Martin Garrix-el fog egy egészen új dolgot bemutatni, ez viszont egy igazi mai sláger, amit Justin Bieberrel készített. I don't care, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ezt a dalt is Rádió egy DJ készítette Lotfi Begi Freddyvel közösen, és ő is ott lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, vagyis pontosan egy hét múlva, mert minden Rádió egy DJ, valamint a világsztárok is a színpadon, Sirius Samfeld és a Swiss Disco pont egy hét múlva bulizunk majd velük. Most meg egy újabb nagy kedvenc, egy igazi mai sláger, Raid Out on Blood Running, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, ma is jönnek Balázsék, és holnap reggel is jönnek reggel 6-tól a Rózsó után, hát lesz miről szerintem még sztorizniuk. Egy olyan igazi mai sláger, amit jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk, mert hogy Tóth Abigail és Accent is érkezik. A közös igazi mai slágerük a Sugar Daddy. Már is indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ANPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ANPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítés küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 0620 311 111 a számunk. Ez pedig az újabb nagy kedvenc, Teddy Swims és a The Door.

sláger megy, és igen, van olyan, hogy időnként csúszás ábe egyes slágernél. Előfordul, hogy ez pár hónap, előfordul, hogy egy-két év, és speciál előfordul, hogy több mint 10. Kétó esetében ez a helyzet. Már jó pár éve bemutatta ezt a dal, de akkor valahogy nem kapta el a közönség. Amit nem értek, mert egyébként tényleg nagyon jó, de most 2026-ban nagyon is elkapta, felkapta, és mindenki imádja. Az igazi mai slágerek között tehát Kétó és

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

igazi mai sláger megy, ma vasárnap van, holnap hétfő, jövő héten 5 napot dolgozunk, de hozzáteszem, az azt követő héten csak 4-et, mert hogy hétfő munkaszüneti nap, ezért is jó, hogy vasárnap egy óriási tudunk majd bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, pont egy hét múlva, azon a bulin, ahol meghívtuk Sam Feldet is, ez pedig az igazi mai slágere Rosalinnal, a Hard Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszeres a tavaly év elejé adatoknak. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyver eladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Végül a várható időjárástól, egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősebb felhős, borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél. Délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
3: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Tiesto, után pedig Kashmir jön, egy DJ és producer, aki amerikai, de azért indiai gyökerekkel is, ez ebben az igazi mai slágerében is hallható lesz. Óriási kedvenc a Wild Ride, ezt indítom a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát nagy melegre ma se számítsunk, ilyen 13 fok mindemellé eső, és még a következő két nap is esős lesz, de aztán szerdától, ha minden igaz, akkor jön a napsütéses idő, és a 22-23 fokos napi csúcsok, ami hát ugye az előző héten bőséggel megvolt, most a hétvégére egy picit lehűlt, de jövő héten visszatér. Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone, a hírek után én pedig ezt indítom. Mert hogy az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti és küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az az előadó, aki az első női előadó volt, aki debütálni tudott az amerikai country chart első helyén. Piff, hát így kell kezdeni. És azóta is egymás után hozza jobb-nájobb dalokat, ez például egy eredetileg fétles slágerből. Bibi Rexa, New Religion, már indítom is a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus, május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Végül a várható időjárástól. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősebb felhős, borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél. Délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermely.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, David Guetta ébresztőnek jó lesz? Aki ezen a nyáron nem csak Ibizán megy nagyot, hanem ahogy szokta Las Vegasban is, hát ilyen nagyon szerényen pool partynak nevezi az egyik parti sorozatát, nyilván egy picit azért ennél több van benne, idén nyáron is folytatódik. Én pedig az igazi mai slágerét hozom most, a One Republic-kal közösen, ez az I Don't 108, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111. Let's make

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már az a hangulat, ami jövő vasárnap is vár mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol természetesen ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és ők is azok, a Stereo X és DJ Metzger Viki, a közös igazi mai slágra lecsületni gó szenzációs adal. Na, viszont megállás helyett inkább egy újabb igazi mai slágra, amit indítok. Purple Disco Machine a Hearst dallal, a Wonderful Life-val jön már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkohol árusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Végül a várható időjárástól. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását. Erősebb felhős, borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél. Délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, ilyen nagy kedvencek megállás nélkül. Most viszont egy nagyon friss Ray Daltontól, aki hát Adrian is lehetne, a lehetne az idézőjelben, mert hogy a középső neve ez, de egyáltalán nem használja. Na, hát fun fact után az igazi mai sláger Ray Adrian Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Bizonyám, ő Lady Gaga. A legnagyobb kedvencük aktuálisan tőled a Dead Dance, pár perc és a hírek után ezzel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői Múzeumi Világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig. Egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intett a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyver eladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkohol árusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Végül a várható időjárástól, egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél, délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk, egy picivel vasárnap van, és jövő héten ugye 5 napot dolgozunk, de utána hosszú hétvége indul. Bizonyám, az azt követő hét csak 4 napos, és pont egy hét múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, és egy kis extra változatosság. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Beats Like a Heart, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az igazi mai slágerek.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hatodik alkalommal Mancsa bajban, ugyanis ez már a hatodik országos szervezésű állatelegyel gyűjtő akció, ami pont ezen a hétvégén, május 16-án és 17-én zajlik, így segítve a civil állatvédő szervezetek gondozásában az állatok ellátását. Hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, a radio1.hu minden infót van egyébként ma 16 óráig. Jó, tessék kattintani. Én pedig hozom az újabb igazi mai slágert, Alex Horrentőr most, ez az Ordinary, itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. Négy hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszeres a tavaly év elejé adatoknak. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyver eladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Végül a várható időjárástól. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását. Erősebb felhős, borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél. Délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

megy, egy hét múlva, meg kevesebb, mint 10 óra múlva indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Délután 5 órakor nyitjuk a kapukat, elsőként a nagy színpadon egyébként Kuki vár majd mindenkit, de utána jönnek szépen a világsztárok, Cyril, Samfeld és a Swiss Disco is, és pluszban meghívtuk Tóth Abigailt és Accentet is, akik többek között ezt a dalt is előadják nekünk élőben, a Sugar Daddy, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik ugye óriási rocson voltak a héten, jövő héten pedig elárulják, hogy mi lesz a következő játékuk, mert hogy hamarosan újra játékkal készülnek, nincs pihenés, nincs megállás, ahogy az igazi mai slágerek között sem, sőt, a jövő heti rádió egy születésnapi fesztivál egyik világsztárja jön most, Sam Feld Rosalinnel, ez a Heart Like Mine. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Parkba.

0: 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
8: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
9: Kévés autó, Soltvadkert. Kossuth utca 112. Telefon 78-581-030.
10: Skoda.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Kivisz autó Suzuki. Soltvadkert, Kossuth utca 112. Telefon 78-581-400. www.suzuki.kivisautó.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veteránautó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta, 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Úgy gyűjteménnyel bővült a Szegedi Fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intett a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyver eladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Végül a várható időjárástól. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősebb felhős, borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél, délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Olvastátok, hogy mi történt a Lengyel Köztévé műsorvezetőjével?
2: Na.
3: Bizonyám.
1: Hogy milyen érdekes párhuzamok vannak most itt a lengyel valóságban és a magyar valóságban. Lengyel Köztévé műsorvezetője, a műsorvezetés után ugye ott is a kormányváltás történt igazából. Mikrofont egészen más munkaeszközre volt kénytelen cserélni. Krisztóf Zimenik nevezetű sztár műsorvezető, aki hát évekig a lengyeli állami híradó egyik legmeghatározóbb arca volt, egy építkezésen dolgozik. A korábban elegáns öltönyéről ismert tévés, most munkásruhában szobafestő mázolóként keresi a kenyerét, ami a brutális mementója annak írja a cikk, hogy milyen gyorsan porlathat el a politikai háttérrel felépített karrier. Őt a Köztévé a vállán hordta, nagyon tolta, mindent elmondott, mindent megkérdezett, mindent beolvasott, tehát egy sztárműsorvezetője volt az akkori politikai klientúrának. Fizikai munkát végez Írországban.
3: Hát gondolom, hogy sehol nem kapott ugye állást, már hogy ilyet.
1: Milyen durva azért ez a történet.
3: Hát igen, meg de... meg kell valamiből.
2: Na, Feri. A propaganda magad rajt téged.
3: Igen, már most nem támogat.
2: Vége mindennek.
1: Vége mindennek. A propaganda kiszáll alólad.
2: Elveszik a motorokat.
3: De várjál, mert Klárika se segít?
2: Semmi. Klári azt mondta, hogy ide figyelj, Feri, ha legalább 1%-ot hozzáadtál volna ez az egészhez, akkor maradhat.
3: Akkor még vigyáztuk volna rád, de így
2: van,
3: nem.
2: Így van, és akkor magadra maradsz. Hol fogod, mit fogsz csinálni? Nem mennek az éttermetbe sem, mert...
1: Ugye, ja, várj, azt is bezáratják.
3: Elveszik, jó, bezáratják.
2: Csak propaganda burger volt már amúgy is hónapok óta.
3: Jó, nincs haknyi, nincs semmi.
1: Hát mondjuk az úgy nehéz.
2: Hát hakni nincs. Mert eddig volt hakni?
1: Tehát minden megszűnik, és valamiből meg kell élni. Jó, várj, akkor nézzük meg. Tehát nézzük meg mind a hármunkat.
3: Igen, hogy mondjuk, mihez kezdes?
1: Toltuk a propagandát nagyon durván, minden megszűnik, holnaptól kiúzzák az éttermet, bezárják a rádiót, és...
3: Az hogy DJ-oti hakni.
1: Nincs.
2: Az azt, hogy téged azonnal elhagy. Azt mondja, hogy figyelj ide. Azt még kibírtam, hogy nem vettél feleségül. Kibírtam a szartett kujdat, és néztem, addig, amíg bírtam.
1: A kártyát sem működik már. Ez így most már az
2: én ezt biztos nem csinálom tovább.
1: De várját, úgy vágnak el, hogy tényleg semmi nincs?
3: Tehát, semmid. Tényleg semmi.
1: Se fellépésed, nincs. Sem műsorvezetésed, semmi. Se tévé, se rádió, nincs. Se étterem. Mindent kiúznak a lábad alól.
2: Mi a terv, Feri?
3: Főhívom a túrkeveri haverjaimat.
1: Igen, ez jó nyom.
3: Első,
1: igen.
3: Ez az első, mert ők ugyan nagyon szépen dolgoznak élelmiszeriparban mindenhol, plusz mindig van náluk innivaló, és fölvetetem magamat segédmunkásnak.
1: Ezt én látom. Kolbásztöltő lesz? Én ezt
3: egy,
1: látom.
3: Igen, igazi kolbásztöltő. És
1: állatfarmon, kolbásztöltesz.
3: És utána kigyúrom magam arra, hogy saját márkás kolbászok, amit a nép imádni fog. Jaj, hogy emlékszel a Feri. Ó, de jó. Nézd meg, milyen jó kolbásza van, és egy nagyon
2: nem
3: nagy céget
2: nem fogják enni a kolbászodat, mert propagandista kolbászod.
1: Azért minden ne vágjunk el, várjátok.
3: Ja, már most tényleg már kolbászod.
2: Csináltad a kolbászodat, csak attól, hogy te csináltad, nem fogják szeretni, mert már civil vagy.
3: De még valami kolbász. Csak van, valami emlék csak belőle.
1: Azt, hogy a halőr lennél Velencén, azt például tökre el tudják képzelni. Én azt például élem.
3: Én is, úgyhogy nincs víz meg.
2: BKV ellenőr.
1: Igen, járkálsz ott egy ilyen kis halőrös cuccban egy táskával, nagyon szigorú vagy, szigorú halőr leszel, mindenkit büntesz, de azért szeretnek az emberek, és tudják, hogy te egy helyi látványosság vagy. Kihúzták a lábadat a talaj, te most halőrködsz.
3: De úgy meg szeretnek.
1: De megállja
2: a halőr. Hogy ülsz a boráros téren 4-es 6-oson, és egyszer csak Feri feláll, felhúzza a karjára a karszalagot, és azt mondja,
1: nem,
2: hogy
1: azt nem.
2: Jegyeket, bérleteket kívánok.
3: Nem, azt nem. Azt nem.
1: Nem. Vagy állatokkal dolgozna, vagy visszaköltözne vidékre, vagy tényleg ez valamilyen ottani mesterséget Velencén. Lenne valami műhelye.
2: Nem
1: hívják sehova.
3: Hát nem mehetsz be, egy reklámot sem mondhatsz.
1: Nem hívják sehova, kész, nincs.
3: Nem lehet station voice valahol, semmi.
2: Nem lehet mondjuk a villamos sofőr, vagy ilyesmi.
1: Ezt meg tudod még tanulni ennyi idősen? Egyébként azt meg tudod tanulni.
2: Azt mondtam meg. Ezt nagyon élném, ahogy mondod be a megállókat.
3: Boráros.
1: Jó, oké, tessék, te, veled mi van? Na, tessék, te? Holnaptól azt mondják... Hát mert most mindenkit végignézünk, tehát holnaptól azt mondják, hogy propaganda rádió voltunk, vége van, kihúzzák, letiltanak mindenhonnan. Nincs több stand-up.
2: Nem mehet stand-up? Jó,
1: nincs, okay. Nincs stand-up, hát, amiből eddig megértél, az nincs.
2: Kalózárdiózni fogok akkor, és akkor csak egyetlen egy ilyen adót fog így elfoglalni, és ott fog majd sugározni.
1: De mindig beszüntetik a sugárzás, mindig megtalálnak. Én
2: visszamegyek HRS-nek akkor.
1: HRS-nek visszamenni.
3: De hogy fogsz visszamenni nagy cégnél? Azt fogják mondani, hogy itt a propagandista ráskó. Hát
2: vidékre lecsorgok.
1: Vidékre, valahova elcsorok HRS-nek.
2: Soha nem fogják észrevenni.
1: Valahova azért mehessen ő is, hát te halőr lettél, hadd menjen
2: HRS-nek. Lefogyok, álcázom magam.
1: Feltűnően sovány leszek. Így senki szőke. Nem ismer meg.
2: Szőke leszek, hogy alacsony.
1: Szőke leszek, alacsony, nagyon lefogyok. Igen. Igen. Jó. Igen. Tehát van egy halőrünk, és van egy HR-es.
2: Vagy, amúgy meg, lefogyok, alacsony leszek, szőke leszek, és utána újra kezdem az egészet.
1: Igen.
2: Halló, halló.
1: Visszanöveztem magam, újra stand-up-olni kezdtek, de már nem ismernek meg. Jó, tehát van egy halőrünk, van egy HR-esünk.
3: Igen, most jössz te.
1: Éljétek ki magatokat, tessék. Tudom. Mondod. Na tessék, na hol vagyok? Várjál, mi nincsen? Nincs több műsorvezetés. Nincs több rádió, nincs több tévé.
2: Jó,
1: nincs
2: a DJ
1: több...
2: Oti fesztiválod.
1: Azt, vége.
2: Azt mondjam el, azt odaadják Gönci Gábornak, és egy happy zenekaros előadást az belőle.
1: Hát várjál, ha most magunkat elástuk, akkor a Gönci Írországban építkezésen dolgozik. Bocsánat.
2: Ez most egy gyomorfájdalomban hallgatja végig.
1: Csak mondom, hogy ők már úton van, egy Reiner gépen ül éppen. Tehát, hogy azért, ha most magunkkal ezt csináljuk, akkor őt ültessük fel egy Reiner gépre. Ő azért előrébb van ebben egy kicsit. De mondjuk tételezzük be, tessék, nincs rádió, nincs tévé, előadásokat is lemondják?
3: Hát persze, semmi hát nem nincs. Hívnak.
1: Tehát följön van Dorogi Műlőd, és ezt szeretnék menni, és elnézést, kicsoda, sebessé menni.
2: Pip, pip, pip, pip.
1: Itt a vége. Nem baj, hívd Kaposvár. Hívd Debrecent, ott mindig szerettek. Ne, sajnos az egyik minden napot ele vagyunk. Minden napra tele vannak, nem tudjuk. Jó,
2: tudom, tessék. Mi lesz? Én tudom, mi lesz.
1: Nem mondj nagyon megalázott légy.
3: De, hogy
1: ne, is. Ne, egy halőrünk van, és egy HR-esünk léci. A méltóságomat tartsátok meg kicsit.
2: Sziasztok, Sebesnyi Balázs vagyok, és ez itt a hőálló megálló.
1: Felhívom Málnai Bélevetét, levél? Van még az erre tévé? Visszamennék. De nem mehetek, hát oda sem mehetek.
2: Nem hiszem, hogy ilyen vidéki, ilyen kölcsei tévé, vagy valami, nem tudom, valami, ami ilyen, tudod, ilyen kis létszámú.
3: Egyszerű dolgot kell, tehát
1: egy olyat, halőr ami... és egy HR-es mellé. Taxiznál
2: szerintem.
1: Egyébként nem rossz.
2: Taxiznál? Én imádnám. Taxiznál?
1: De szar!
2: Tudod, hogy taxiznál.
1: De boltos lennék, mert szeretem őket. Boltos lennék, Teslába járnék azért, tehát lenne egy menő Teslám, taxiznék. De taxi nem rossz.
2: Igen, szóval
1: taxiznál. És sztoriznék mindenkinek.
3: És hiénáznál? És
1: mindenki úszhatna egy kártyát, egy celebről, és akkor arról sztoriznék. Ez lenne egy, valahogy egy nem hiáné, nem hiénáznék. Rendesen órában, jó, néha kicsit csalni. Néha leállnék a keletéhez. Taxi az nem rossz. Az adom a taxi.
3: Főleg úgy, hogy évtizedekig osztottad őket, ugye?
1: Kiközösítenék? Nem szeretnének, de aztán befogadnának.
2: Igen. Igen, vagy taxis lenne, vagy prostituált. Ez a kettő. Még azt tettek, hogy egy
1: ezért mondtam, hogy a méltóságomat hagyjátok.
3: Az OnlyFans oldalt, azt most megtolhatnád végre.
1: Most fizikai munkát kell találni, tehát rendes igen. Fizikai munka. És az lenne... Te halőr vagy, igen. Ő HR-es. A taxis, egyébként a taxis nem rossz. Még pénzt is keresel vele, boltos vagy, az még jól megy. Beülsz, én úgy sztorizgatnék, beszélgetnék.
3: Pluszán feláras a kártyahúzás. Ráskó Eszter, van egy jó sztorim, mondja a taxis.
2: Ja,
1: de neked még valamilyen asztalosi melót is el tudnék, hogy valami ilyen két kézzel csinálod. Nyitsz egy asztalos műhelyt Velencén, és megcsinálsz dolgokat.
3: És nem vihetnék motoros túrákat? Legalább egy kicsit hadd élvezzem.
1: De
3: egyébként,
1: na, az jó. Motoros túrákat vihetsz, az jó.
2: Ha mind a ketten taxiznátok, én meg diszpécser lennék.
1: És mindig nekünk dobnál a címeket.
2: Fekó Bekó, várjuk téged, várjuk
1: téged, Szevita tére, négy, Blazuter 6, Balázs, gyere, Feri nincs.
2: Balikám, édesztő van, Balikám, gyerünk. Várnak titeket.
1: Elmegyek ingatlanosnak, nem rossz?
3: Az is jó.
2: Úristen, imádnám.
1: Ingatlanos? Szeretem házakat, jó, megnézi.
3: Nem az a férfi, aki évtizedekkel ezelőtt azt mondta, hogy
1: és kiderülni, hogy minden szakmába utálnak, mert minden szakmát egyszer elmondta a véleményemet minden szakmáról. Tehát van egy HR-esünk, egy halőrünk, meg egy ingatlanosunk?
2: De nem tudom.
1: Zsüllön csak azért állnak bosszút, mert a propaganda része volt, és mi velünk együtt dolgozott.
2: Ő maga a propaganda.
3: Propaganda.
1: Ő maga volt a nyílt színű propaganda.
2: Ő jött meg a gombot.
1: Igen, ő adott minket mindig adásba. Vele mi lenne?
3: Túrákat vezetne a Tátrába,
2: vagy elbújkálna.
3: Vagy előadásokat tartana a Bialetti kávéfőző helyes használatáról.
1: Egyébként én valószínűleg újra neki mennék a Fornettinek. Én azt
3: mondom,
1: végre egyszer piaci alapon, most már viszont tényleg meg tudom nézni, hogy lesz egy Fornetti. De nem Londonban, mondjuk Mosó-Magyaróváron, vagy Hódmezővásárhelyen. Egy pici, apró, kicsi kávé, kicsi kis...
2: Nagyon jól lennék egy dologban, még lehetnék a Rudasban az öltöztető néni, tudod, aki ott ül a
1: izében. Egyébként igen.
2: Tudod, egy ilyen fehér köpenybe ott ül, tudod, nagyon a szekények között.
3: Sasolnád a hapsikat, mi?
1: 6 óra HR, 4 óra Rudas.
2: 62-es
1: szabad. 62-es
2: szabad.
1: Gyere, 1000-esért. Ne, 1000-esért a 72-es is szabad lesz innen. Masszázs. Igen.
2: Kalózmasszázs.
1: Kalózmasszázs egy órára. Gyere, lapos ilyen. Kettes, alaksor, kettes terem. Jó, de nagyon szeretném.
2: Most nagyon élem az egész, hogy bemegyek esténként a izébe, az öltözőbe, kifűzöm, tudjátok, azt a fűzőcipőt.
1: Igen, bennünk a fűzőcipőt, igen. Este a műszakból én vinnélek haza a kis Teslámmal, begyűjtenélek benneteket, hazavinnélek titeket.
2: És csak kérdezni, hogy Balázs, muszáj volt ezt csinálni? Muszáj volt.
1: Igen, muszáj volt. Mondtuk, hogy állj le. Mondtuk, hogy állj le ezzel a rohadt propagandával, ne csinálj.
2: Óriási. Hát, gyerekek. És annál van, mi van?
1: Megállnánk a helyünket szerintem. Mm-hmm. Azért megállnánk a helyünket. Valahogy azért boldogulnánk.
2: Ander elhelyezked egy szeparatista csoportnál. Ő lenne vezetőjük, tudod.
1: És beköltöznének a meccsekbe, és onnan portyáznának.
2: Portyáznának? Soha többé nem dolgoznak. Csak szítene, meg ilyen üzeneteket küldene nekünk.
1: Anna helyen akkor lenne a fejpánttal beköltözne az erdőbe, és onnan a meccsekből, járna portyázni.
2: Igen, meg az alagútrendszereket használnák, amiket lezárták.
4: Egyébként igen. Ilyen egy alagút. Lehet, egy barlangba fogom végezni, majd a Zsült megkérem, hogy tolja elé a követ, és kész, vége. Ennyi lesz.
2: Nem, igen, úgy gondoljuk, hogy te sose leszel passzív. Tehát, hogy
4: nem, ez igaz. Ez igaz.
2: Posztiteken fogja szíteni az ellenállást.
1: Anna csinálna egy oltóközpontot.
4: Ellenvakcinázás lenne. Ellenvakcinázás.
1: Kitörne egy világjárvány 29-ben, Anna megcsinálna az ellenoltóközpontot, ellenvakcinázás zajlana a meccsekben.
4: Privát operatív törzsem lenne, kérem szépen.
1: Igen, a meccsekben lehet jönni ellenoltásra.
2: Juli?
1: Juli? Hát a Juli is jó kérdés. Juli,
2: kiderülne, hogy nem is propagandista, csak oda kever.
1: Julit magunkra ránk.
2: Nem, szerintem börtönbe ülne. Tehát ő lenne az, aki mindenki helyen leüli 70 év.
4: Várjál, de félreértés miatt ülne. Félreértés
1: miatt. Sikasztás. Igen, az egész tábort egy félreértés sikasztás, mert börtönlététek, csak a Géva Juliának kellett bevonulnia. 83 évet kapott. Laci Penny Marketben dolgozik, mint eladó?
3: Nem, egy műszakiba, gyerekek.
1: Műszakiba dolgozik.
2: Szerintem is média már.

0: Tehát külön vagyunk teljesen. Akkor Laci egyedül van a peribe, te valószínűleg kivel indítanál valamit?
1: Bioorganikus kávét csinálnánk a mecsekbe, bogyókból.
0: Várj, de azt elkaszálják.
2: Nem, hanem fogjátok is a cibet kávét, azt újra megcsináltak, és magyar ilyen vörös macskákkal etetétek a ezét.
3: Neked nyulad. Na, nyúl kávé.
1: Ez az, nyúl és macska kávé. Egy ilyen nagyon különleges, organikus kávét főznénk a Wikikével.
0: És összejárnánk? Találkoznánk? Tehát jönne a halőr, jönne a HRS, jönne a taxis, néha azért megbeszélnénk, hogy kivel mi van?
1: Itt lacilok ki egy kicsit a sorból, hogy ő még szerintem ez... Hát, elég antiszocba nyomná, szerintem
2: nem, lehet
1: szerintem
2: Laci és én összeköltöznénk. És az lenne, hogy mi külön haragudnánk rátok, emiatt, az egész miatt, mert kiszedettek a komfortista életünkből. Igen. Igen. Igen, és Lacival mi elkezdenénk kupolgatni, hogy együtt, hogy egy kutyasimogatót létrehozzuk, egy kutyasimogató kávézót, vagy valami hasonlót.
1: Nem, ti egy oldalkocsis motorral mennétek a Lacival, ami nagyon föl van turbózva, ledekkel, mindennel, hangszórókkal.
2: Nem, mi nem vagyunk prolik.
1: De a Laci luxus cuccokkal.
0: De meglátogatnátok Ferit, aki halőr.
2: Igen.
0: Miközben ott már tudnánk Viki és Anna kávézójában valamit kávézni, mert egy kávézót azért nektek engednének. Az... Tehát egy kávézótok nyilván a Feri néha bejönne, mint az üvegtigrisbe.
3: Igen, lejmolnék egy felest.
2: Lacival megnyitnák azt a szaunát, amit beszéltünk. Ott a 8. kerületben egy ilyen kihalt, ilyen, nem tudom, pincehelyiséget felújítanánk, a Feri felújítaná nekünk, mert még arra kényszerítenénk, és utána nyitnánk Lacival egy ilyen privát szaunát. Illetnék az egyik, de Laci a másik, és 12 órás váltásban dolgoznak.
0: Igen, Laci lómízik.
2: Lómízik, az is jó lenne.
0: Na jó van, gyereket. Egészen összeraktuk ezt a történetet, jó van.
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Úgy gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkohol árusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Az Útinform hírei szerint a 6-os főúton a 65-ös főúti csomópont után Szekszárd térségében aszfaltoznak, a 143-as és 144-es kilométer között félpályás lezárásra, illetve napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges, az aszfalt hűlése, illetve a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatók. A 61-es főúton Pincehelyen a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszűkületre és sebességkorlátozásra készüljenek, balesetmentes utat kívánunk.
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: New York-i LaGuardia reptér megvan. Ugye a világ egyik legforgalmasabb reptere, 15 perc alatt összedőlt a reptér, ugyanis a légi forgalmi irányító óriásit hibázott. Kinek lehet olyan munkája, és mi lehetett a valaha elkövetett legnagyobb anyagi kár, amit a munkahelyeden elkövettél? Itt sajnos abból a szempontból szomorú nyilván az eset, hogy itt ez életekbe is került, mert hogy az Air Canada leszálláshoz készülődött 200 km/h sebességgel, jött visszafele a repülő téren egy mentésből érkező tűzoltó. És ugye valahogy a légi irányító az rosszul irányította őket. Elrontottam, kiabálta ő, de akkor már késő volt. Rászállt a repülő a tűzoltó autóra. Sok érdekességet tartalmaz a dolog, hogy keresztezi egy leszálló útját egy tűzoltó autó, hogy tudott ő erre rárepülni, rászállni, nem néz ki jól. Ez egy ilyen kis, hát nem is privát jet, de egy ilyen kisebb gép, ami egyenesen rászállt ugye a tűzoltó autóra. Egyébként ez micsoda felelősség van a légirányítókon, de hogy biztos itthon is vannak olyan foglalkozások és olyan szakmák, ahol anyagi dologgal, pénzzel dolgozol úgy, hogyha csak elnézed, vagy félrenyomod, vagy félreteszed, vagy rossz napod van, de biztos, hogy jelentős az anyagi kár.
1: Kargoncások tudnak nagyot alkotni, amikor egy rossz fordulásra levernek egy egész sort.
0: Gondold el, vagy kamionsofőr vagy. CNT Esztergályos vagyok, egy hosszabb programnál van, hogy 300-350 karakter írok le. Ha csak egy előjelet is elrontok, összetörhetem a 43 milliós gépet.
2: Van egy feszültség benned, ahogy írod a karaktereket.
0: Kollégám itt a Tatabányai Ipari Parkban úgy gondolta, hogy a két telephely között nem az autóúton jön végig a targoncával, hanem a járdán. Figyeld, ráment a csatorna fedélre, félig beszakadt a targonca. Majd kellett hozni egy másikat, ami kiemeli azt, amelyik beszakadt. És kiderült, hogy a csatorna fedél sem javítható. Műemlékvédelem alatt áll. Ez illaz a 3 millió. Forgácsológép, figyelj CNC, 5 tengelye svájci gyártmán, 200 millió a gép, Rolexeket is gyártják. Egy benézett betű számvesző, bármint előtt, és ingyen dolgozom életem végéig. Az...
2: 200 milliós gépet.
0: Tehát te tulajdonképpen ezt a gépet felprogramozod. Beírsz neki valamit klaviatúrán, és ahhoz képest ő ezt megcsinálja, ezt a munkát.
2: Igen,
0: felprogramozod a CNC.
2: Vezérli, de ha rosszul vezérli, akkor valószínűleg önmagában tesz kárt a gép.
0: És egy vesző, egy pont, és 200 MS. Azért az, hogy
2: ütött? Csak akkor hívt, ha nem dolgozik, mert meló közben fölhívjuk, ezt fizetettünk.
0: Hogy ütött be azt minden reggel azért, hogy egy ilyen 200 milliós géppel dolgozol? Azért mert nem az is megállna azért még 10 év után is. Nagyon oda. Van egy szarnapod, vesztett a csapatod, veszekedtél a feleségeddel, azért picit elnyomod. Azért az kemény. Ismerősöm a harmadik munkanapján nyergessel a szerpentin nem maradt Németországban. 15 ezer eurós mentés. Harmadik munkanap. Németben 800 ezer eurós kárt csináltam. Nem lett belőle bajom, állítólag azóta is a raktárban áll a cucc, amit tönkretettem. Ugyanitt dolgozom. 800 ezer eurós kár. Kollégám Szlovákiában Markóval elszakította az optikai internet fővezetékét. Két napig offline volt az egész város. Én nyáron a legnagyobb kánikulában Markóval elszakítottam egy villanykábel tyúkfarról, amiről a ventilátorok kapták az áramot, 28 ezer tyúk fulladt meg majdnem. Érted? De azért az se semmi. Egy átlag kombány permetező 200-250 millió. És ez nem hétvégi sportkocsi. Napi 8-12 óról használod, ha csak egy pillanatra nem figyelsz. Szállodás ismerősöm pénteken módosította a szállodározását, de elírt egy nullát, így a 120 ezer helyett 12 volt egy éjszaka egy nagyon menő szállodában. Mert nem vette észre, úgy maradt a hétvégére. A szemfüles vendégek azonnal megtalálták, sok milliós kár keletkezett.
1: Az utazó majom ebből él szerintem.
0: Igen, ezeket az elütéseket keresi.
1: Igen. Van.
0: Élőben néztük végül, hogy a konténer szállító autó egy parkolóban rátolja az X5-ös és 7-es BMW-ket a fára, mert hogy nem vette észre.
2: Az komoly.
0: Igen, ezzel szoktam gondolkozni, amikor látod ezeket a hosszú autószállítókat, hogy rajta van,
2: mi összeg van
0: a 20 darab Porsche, vagy BMW, vagy X7-es, vagy Q8-as, hogy azért ott te milyen összeget viszel, nem?
2: Hát itt
0: nyilván biztosítva
2: valaki...
0: vannak a kocsik, de hogy azért akkor is.
2: Írja is valaki, hogy 9 darab Porsche, 911-es volt fönn a szállítókamionon, ami az árokban végezte.
0: Atya Isten!
1: Onnan meg elhordták.
0: Onnan meg szétszették.
2: Jó lesz az még tyúkketrecnek.
0: És akkor mi van? De valószínűleg a kocsi biztosítva van.
2: Itt fizetett a biztosító.
0: Persze, ezt kell biztosítani, tehát ez nem vállalhatja a sofőr. Igen, ez iszonyat. Ez egy kocsi.
1: Nem beszélünk az érzelmi károkról, amik keletkeznek ezzel kapcsolatban, hogy ezt hány éven keresztül emészted?
2: 3 egér kattintással. 500 milliárd forintos kár.
0: Ne csinálj!
2: Izocukorgyárban. 500 milliárdos
0: kár. Atya Isten! Le a kalap alatt, akik ilyen felelősségből dolgoznak. Valami más ütött be a gépnek, vagy más programozott, nem?
2: Ja, még mindig ott melózok, persze háromszor jobban odafigyelek, amikor kattintok.
0: Azt a mindenségét neki.
2: És akkor így behív a főnököt, hogy Zoli!
0: De megvan a rekorderünk, gyerekek. Megvan ő, a hős.
2: Na.
0: Itt van. A sógorom 2012-ben virslit főzött egy német raklapüzemben. Rezsón. Jó, már meg vagyok. A raklapra téve. Leégett az üzem, 2 millió eurós kár. Magyar. Ő megfőzte a virsliét a raklapot, hát imádom.
1: Ez már hidegen fog jönni a virsli közé a németeknek.
0: Hát nem mondta, hogy nem jó arc.
2: Meleg reggeli.
0: Minden idők legjobbja. Hol a sógorod? Főzi a virslit, hol? Egy raklapom.
1: Haver sörgyárban dolgozott gyakorlaton, a frissen lefőzött 500 literes tartályban rányomta a mosószert.
0: Alapos, ha legyen kitakarítva. Hát, ha nem érzik meg az ízét.
1: Zoli, nem habos ez a sör? Hát te olyannak kell lennied. De mennyire habos ez a sör?
0: De most az illata van, igen. Volt, hogy kínai autószállító hajó süllyedt el 8000 autóval. Megbotlottam a fellépőben nyári diákmunkán, éjszaka járó feltöltőként, diákként egy este, és nekiestem a salgópolcnak egy teljes sor alkohol. Sorjába ledőlt darabokra tört. Nem kellett kifizetnem, de reggelig takarítottam abban a időben, hogy életem végéig kell majd törlesztenem. Természetesen a töményeket sikerült összetörnöm. Egy nagyon fontos kérdés még, hogy frankfurti volt a virsli?
1: Vagy a roppanózó műveles?
0: Miközben légett 2 millió euróért a raktár, mi történt azzal a virslivel? Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Vigyázzatok magatokra, jó? Dolgozzatok. Ügyesen, ne okozzatok túl nagy anyagi kárt.
1: De ha mégis megtörténik, bocsássatok meg magatokat.
0: Akkor igen, legyetek elnézőek magatokkal szemben.
2: Egyszer élő. Ez egy ilyen nap volt,
0: több milliós a kár, de nincs ezzel. Nincs ezzel
1: szeretném mondani, hogy az ott elrontottam egy kávéfőzőgépet, hogy elvágta az ujjam. És ez még csak...
0: Rajta tényleg valami rontás van, vagy valami átok van. Most
2: akkor
0: már...
2: viszont meg volt a harmadik kész.
1: Ez volt a harmadik?
2: Igen.
0: Háromat tettek rád?
1: Ez a hát a majd, de igen, hát három, akkor meg volt?
2: Meg vagy. Kész innentől csak fölfele.
0: Az internet népe összeszedte, hogy egy igazi férfi mit nem csinál. Hoppá!
1: Végre
0: és
1: a valami,
0: igazi férfinek érzi magát. Tehát, ha ezt csinálod, nem vagy férfi. Ha én csinálom, én is elvéreztem. Én előre odaadom. Tehát, hogy én most valamiket csinálom. Körömlakozás, hajvasalás.
2: Arcápolás.
0: Igen. Jó, tessék. Hú, én már most elvéreztem, tehát már meg vagyok.
2: A bácsősőnél. Jó.
0: Egy igazi férfi, így indul az első pont, nem használ golyos dezodort. Na nézzük, hogy ez így van-e, vagy nem így van.
1: Így van.
0: Miért?
1: Azért van így, mert egy igazi férfi szőrös, mint egy vadállat. És igen? A golyós dezodor pedig teljesen haszontalan, mert csak csimbókosítja a szőrzetét.
2: Hát meg becsípi a golyó.
0: Az a férfi, aki a macskákat szereti, az csak meleg lehet, az igazi férfi a kutyákat szereti, tessék.
2: Akkor meleg vagyok.
0: Én szeretem a macskánkat, az a macska annyira aranyos, annyira cuki, annyira kedves az az állat. Én nagyon szeretem a macskát, az egy tündér. Szóval, hogy akkor várjál, akkor most én is nő lettem melletted, Feri, mert én szeretem a macskákat. De én a kutyákat is szeretem, illetve nem a macskákat, a macskánkat. Az egy nagyon cuki állat. Az összes macskát azért nem szeretem.
2: A többit nem szeretem?
0: A többi macskát azért annyira nem. Mások a macskáját nem. Az igazi férfi nem ül keresztbe tett lábbal. Én ülök úgy. De keresztbe tudod tenni a lábad?
2: Igen, mert jó.
0: Nem hord flip-flop papucsot, és nem görkorcsolyázik.
1: Főleg együtt a kettőt, ez nagyon veszélyes. A flip-flop papucs...
0: Én hordok flip-flopot, nem olyan sokat, mint régen, mert szerintem annyira nem megy, de nyár Balaton könnyed kigurulni valahova, kávéz egyet tökéletes. Én hordok flip-flopot.
2: Én is kislattyogok.
0: Kislattyogok, simán, abszolút.
1: És a görkori?
0: Hát az ritkán, csak akkor a karúszó van rajtam.
1: Amúgy, hogy tudnál úgy nézni, mint a Ken Barbie.
0: Igen, azért mondom, hogy ez a görkorcsát nem is értem. Tehát ezt mondjuk értem, hogy egy férfi nem csinálja. Az igazi férfi nem értékelheti a művészetet, nem adhat ki hangot annak, ha valami tetszik neki, vagy például egy festmény. Az autókat dicsérheti több szempontból.
2: Ez igaz?
1: Ez nagyon rossz.
0: Milyen ostoba lista ez,
2: milyen
0: nem?
2: Milyen hapsi az, aki azt mondja, hogy nézd, de micsoda gyönyörű Moni.
0: Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szív.
2: Micsoda Moni.
1: Micsoda gyönyörű ez a Moni. Na, az már férfi.
0: Figyelj, milyen ostoba a cikk. Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szép, ha egy nőt akar tárgyasítani. Máskor nem. Milyen megoldal ezt a jó Isten, kik szedték ezeket.
1: Már meg jó férfi a klubjáról hozzának a cikket.
0: Igen, már hihetetlen, hogy onnan töltünk le cikkeket. Az igazi férfi nem tart rendet, és az tisztaság sem lehet nála.
2: Ez betalált a rendrakás.
0: Akkor... De nálad rend van. Én nem látom a kocsidat. Kupiba élsz? Kupiba vagy?
1: Hát azért nem. Szerintem, csak
0: szerintem nem vagy
1: magát,
0: ott, ahol én.
1: Szégyeli magát, mert nagyon csoportnyomás rajta, hogy kuplerájusok vagyunk.
2: Nem.
0: A kocsid milyen? Milyen? Nem ültem a kocsidba 1000 éve, nem tudom milyen
1: múltkor
0: a kocsid.
1: Múltkor vitt engem valahol, és láttam pánikszerűen széttépni a szalvétát, hogy kupinak tűnjön.
0: Szétdobott egy konfetti, néhány kérsült, és egy fél sonkát felszeletelt, és szarad szétdobálta a kocsiba.
2: Jó, de elszívtam egy doboz szigit, a csíkeket is elraktam.
0: Volt egy ilyen kicsit ilyen naftalinos bácsi szag a kocsiában?
2: Persze.
1: Az a durva, mert ilyen,
0: tudod, ez az a bomló fehérje szag volt neki egy kicsit.
1: Igen, de az a durva, hogy ez már akkor is ott van, nincs ott.
0: Mondom, hogy a kárpiból jött ez már.
2: Sokat ülök benne.
0: A szépségápolás minden formája tiltott. Az igazi férfinek van egy tusfürdője, és kész. Milyen ostoba cikk ez. A hajbalzsam és az arckrém megengedhetetlen, csak nők használhatják.
2: Tökre velük vagyok. én egyféle izét használok, 30
0: golyodezodort,
2: sőt, 500 féle parfüm, és akkor
0: nincsen,
2: tovább.
0: Nincsen azt lemosod. Nincsen éjszakai krémed. Nincsen egy nappali krémed.
2: Nincs! Ne szórakozz már!
0: Esti azt lemosom van, egy éjszakai krémem van.
2: Milyen arcra mosó?
1: Királynő permetet szokta fújni az arcára.
2: Hideg vizet megnyitod, zs, kész. Le van mosva az arcod. Milyen hát, arc lemosod?
0: Hát egy kicsi, egy fogasz egy pici arc lemosod, és a nappal az egészet. Motorozás.
2: És van olyan vattapamacsod is?
0: Nem, vattapamacsom nincsen, de az egy arc lemosó krémem az van. Ez 3 perc alatt megvan.
2: Arc lemosó.
0: Persze, csak így földobod gyorsan, fölrakod rá a krémet, kicsit lemanikűrözöl, földobsz egy pici fényt a szádra, és mész aludni.
1: Van egy ilyen üzbék szobaasszony, aki ezt megcsinálja helyette.
0: De neked nincs hőnkülön hajkondicionálod se például?
2: Nem. Mi van?
0: Nem. Nincs, de van egy samponod.
2: Kondíciá, van egy sampon, azzal megmosod, az kész. Jó napot kívánok. Raksz rá ilyen kis habokat, és akkor üldögélsz a kádban.
0: Nagyon hosszú hajam, néha használok egy hajkondicionálót, hajmosás után földobod, utána fölrakom a csavarokat, és még ülök egy uborka papkolásra. Miért van ez?
1: Nagyon fontos, hogy a Daoya vizet soha ne rakd a kávéd mellé, mert össze lehet
0: kérdezni. Nem, nyilván nem. De néha jó, tehát hogy néha ez, szerintem ezzel így nincs baj. Azért egy pasinak ma már ezek szerintem ilyen alapdolgok. Nem vagy attól nő, meg nem eszel nőies, mint a földobsz egy nappali, ha akarod, és száraz a bőröd, földobsz egy nappali krémet, és kicsit odafigyelsz erre, ezek szerintem jó dolgok.
1: És hány cseppes tampont használsz?
0: Három, akkor erősebb cseppes, minibe vagyok. Egyelőre minibe vagyok, mert nagyon gyenge. Már gyengülőben van a ciklusom.
1: Igen, a pauza,
0: most szemét vagy, mert egyébként te is nem ítéled el. Nem úgy értem, tehát, hogy egyetértesz azzal, hogy egy férfi igen is ápolja a bőrét.
1: El tudom mondani, hogy milyen katonai eszközökkel próbálom bekenni Péter arcát otthon.
0: Mert hogy smirgli papírral is.
1: Konkrétan azzal, hogy meg kell várni, hogy elalszik, vagy elalszik, hogy valami történik vele, és akkor fel lehet rá vinni valamit, de hogy én is nagyon szeretem, én imádok. Én
0: de nem kérdé. Hagyja, nem engedi, nem akarja.
1: Nem, sajnos van heteroszexuális, és hogy...
2: férfi, ennyi.
1: Valami baj van ezzel a rendszerrel.
0: De miért most komolyan metroszexuális az a férfi, vagy nem, most nyilván
2: hát
0: nem
2: ezzel,
0: meleg.
2: Ezzel, amit te végig soroltál, hogy arclemosó, éjszakai krém, nappali krém, hát na.
0: Hát meg motorozás után igen, én lemosom az arcom. Hát...
1: Szerintem ez teljesen rendben van, és én egy olyan világban szeretnék élni, mint a Balázs mond. Tehát azt szeretném, hogy esténként ott álljunk együtt a tükör előtt, és mindenki felvigye a szérumot.
0: Aha. De nem viszek szérumot, most megint én jövök ebből, mint egy kretén, egy hülyeciket, és én vagyok a kretén a végén.
2: Kicsit apró mozdulatokkal bemasszírozzuk.
1: Írt a Keserű Barbara, hogy az ampuláidat ott hagytad nála.
0: A facelift-es ampuláimat ott hagytam nála, igen.
2: Szemöldök szedés van?
0: Nem szedem a szemöldökömet, öngyújtóval leégetem, ahogy a fülszőrömet is. Gáznyomok a fülembe, és abban meggyújtom, és az kiszedi a fülszőrt.
1: Írt a Barbie, hogy Feri, ezt rossz hallgatni, úton vagyok.
2: Ő tegnap is elkezdett kenegetni.
0: Hát mert látta az arcbőrödet, olyan, hogy egy rilacéros bőr,
2: nem
0: persze.
2: Nem kell semmi baj, nincs, ez már rám tök normális.
1: Konkrétan fugázni kéne az arcodat.
2: Nem kell fugázni, így szép, így jó.
0: Hozzatok már egy spaklit, vagy mi az, ami föl lehet kenni, érted? Meg egy
2: betonkeverőt.
0: Betonkeverőt, tegyük már be a Feri arcát.
1: Milyen szép kisimult bőre van, ez a 3 lépéses esti rutin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
8: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
9: Kévés autó, Soltvad kert.
10: Kossuth utca 112.
9: Telefon 78-581-030.
11: Skoda.
12: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
13: Kivisz autó Suzuki. Soltvad kert, Kossuth utca 112. Telefon 78-581-400. www.suzuki.kivisautó.hu.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
14: Mert

A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intett a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyver eladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Úgy gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és cicák ellátását. Ma 10 és 16 óra között állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Végül a várható időjárástól. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását. Erősebb felhős, borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható majd kiadós csapadék, eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél. Délután 16 fok körül alakul csupán a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
5: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros, aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
6: Hoztam neked egy kis finomságot.
5: Júj, hol járt az a villa?
6: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
5: Mi nem merek vele enni, nem tudom. kocsi. Hol találtad?
7: Neted le, koszos lesz.
5: Ja, most találtad? Most találtad. Ja, most kaptuk? Igen, tényleg azt hittem a kocsitból van, várjál.
6: De meg mered enni?
7: De mi ez?
6: Ez ilyen fine diningos mocsi.
5: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem hárometes penész, csak szólok.
6: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
5: Igen, én a másodikra tippelnék.
7: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
5: Megfulladnak.
7: És megfulladnak tőle.
5: Igen.
7: Jó, kit akartok kiírni?
6: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
5: Igen. A bátor oda néz meg is ette. Oda néz.
6: Ismertelek meg téged Sebestyén Balázs.
5: Elbúcsúzunk tőle.
7: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban volt.
5: Kocsitban jön. És az penész.
6: Finom.
5: Hello, kedves dunaui városiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, tele van a tér, az van, tele van a tér. Ez elképesztő.
6: Nincs mit csinálni, ugye?
5: Nincs mit tenni, nincs mit tenni. Megállapítottuk.
7: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
5: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, iszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
7: És hedóba vagytok ti.
5: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasomon a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16 óra 30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van. Nincs
7: ha
5: idő.
7: Nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
5: Ez így van.
7: Bent,
5: ez így
7: szívesen,
5: van.
7: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
5: Szervusz
6: nagyon
5: szívesen.
6: Nagyon kislány, látom, nekem ez... Adjátok óvatosan. Át őket. Hányat tudok elvinni? 4-5.
5: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
6: Hát továbbképzés.
5: Ez... Hadd tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
7: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
6: Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új na. Terrorszöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
5: igen.
6: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ökölet beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
5: Igazán jó arc.
6: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt most, és rám volt, szaktanári!
5: Jó, hát, de teljesen váratlanul, csak
6: teljesen
5: úgy.
6: Teljesen váratlan, nagyon random helyen.
5: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
7: Szaktanári.
5: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
6: Jó. Aj, srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És...
5: De szemét!
7: Bizony, és hogy, tudod
6: és
7: azért...
6: És pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikálni, ha most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
5: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
6: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
5: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
6: Ez itt Sebestyén Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
5: De ugye? Szemét vagy, ebből fogsz...
6: Évekig vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
5: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedben?
6: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jól sem. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
5: Na, hát szerinted... Hát...
6: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
5: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
6: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
5: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert ugye a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
6: És ezt már a hőálló megállóban is éreztettük.
5: Bocsát, ne arra, ugye
7: az... Jaj, de jó, ott vannak a kikakuponok benne!
5: Bocsás, ne arra, hogy kikakupon van a könyv végül, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Ez jó, rohadékok ugye, vagytok, szedjetek szép nyugodtan.
6: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyén Balázs mondta. Még neked is.
7: Még azt szeretném, Eszter, hogy jó, ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves még azt.
6: Ez a hát elfeledett barátok közt karakterű hiányzik
5: neked.
6: Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
5: Elmondom neked, ellen. 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
6: És a csücsörítés és a szádelítés.
5: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus, de szemét. hogy ha az szigorú a bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
6: Igen. Nem lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
5: Szigorú a bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jó van, kitocsogtad magad?
6: Nem tudom.
5: Alig várom, hogy, hogy elmenjek egy előadásodra.
6: Igen, figyelj, igen, oké, ugye ezt a tételmódot, amit felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv nem kövérek, támogatója, nem írtam, a könyv a gasztroját.
7: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
5: Nem mondtam se, hogy kövérek, tehát ezt nem azt mondom, hogy kövérek.
6: Le van írva a 127. oldal.
5: Azt mondom, hogy diszkréten pufik. Vagy,
6: tehát, ja, egy akkor ez úgy helyzet, hogy a diszkréten pufik.
5: A diszkréten pufik azért...
7: Első ürességed,
5: ennyi, Eszter. Igen, te akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. És nézd, fürdik benne, nézd, imádja, imádja.
6: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézárnői kutyáról a végét.
5: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármi tartasz, a kezedben, így van.
6: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon jó. Akarod, akkor még hazafelé
7: olvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
5: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozzá a könyvet, kérdel, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
6: Ő azért hozta, hogy aláír neki, csak
5: mondom. Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad. Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
6: Lehet ír. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
5: De szemét, de hajas vagy.
6: Itt a bölcsembe.
5: Behadék vagy.
6: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
7: Tényleg? Nem, ezt most vetted?
8: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
5: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát, tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
8: Igen.
5: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
8: Akár.
5: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresd a gyilkos sorokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már
6: de
5: kezeljük.
6: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
5: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sicsvár, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
6: akkor aki... Azért suttogsz a borítón, mert te kutya
5: ez
6: vagy?
5: Ez hülye.
7: Gyönyörű,
5: a Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van ki, a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből eszik.
6: És láttam,
7: munka közben. Az nem jó.
5: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munka közben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként a
7: klasszban. Ez egy interjú kötet.
6: Szerintem igen, az van, hogy ez a
7: legnagyobb.
6: Ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az élet őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
5: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
6: Ez azért nehéz elhinni.
5: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontroll, meg nagyon szeretem a Domján.
7: De várjál, a kövéres dubát, te nagyon is te mondtad.
5: Megszólal benne a Petrezselyem is a Nadis vonalról. Tehát ugye ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
6: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
7: Mi van?
6: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
5: Nem értitek ezt.
6: És még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiürített, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
5: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
6: A címe Balázs a buszsávban.
7: Ő ott kiürítette a csónakját.

0: Ként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc és nyári szünet, gyerekek. Persze, hogy vicc volt egy, nekem nem kell semmi, nem azért írok. Úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból. Jött ez nekünk SMS-ben.
1: Írd már alá ezt a könyvet.
0: Mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalmányt aláírod ott benne hátunk, mert úgyse léteznek.
2: Rajzolt rád a Hitler bajszot.
0: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy gyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
2: Jó, hát mindenki
0: használja ezeket.
1: Emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
0: Az van,
2: álljunk bele.
0: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebook-ot, az Instagram-ot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is, vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekek, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
1: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyiét.
2: Na hányat?
1: Hogy? Sokat.
0: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
1: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki,
0: akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
1: Ez
0: nem feltétlen rossz.
1: Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
0: Nem, ott kirakták őket.
1: De, tehát, és ott van szoftver?
0: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg megint szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
1: Jó, próba.
0: Tessék.
1: Hány éves?
0: Ja, hogy most versenyzünk?
1: Hány éves?
0: Jó. Aki
1: hány
0: először éves? Eltalálja pontosan, hogy ki jó. Hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
1: Segíts. Hány éves a mellettem álló fiatal?
2: De most akkor
1: ember.
2: AI vagy, Balázs.
0: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
3: Szervusz, Ferenc.
0: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
1: 38? Te mit mondasz, Eszter?
0: Tessék, Eszter?
2: Hogy remélem, hogy nem annyi.
1: Jó, mennyi vagy?
4: 44.
0: 44! Jó,
1: tessék! Jó. Tehát, hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőttél kettővel, akkor még két évig nem tiktok.
0: Jó, mutass egy gyereket, tessék! Hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék! Egy-egy itt gyereket. Van, balra neked, tessék!
1: Jó!
0: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
5: Piros Dóra!
0: Dóra, szia Dóra! Dóra.
1: Ez segítség volt, mert hangos sokat
0: segít. Mi az, hogy a piros a segít szerinted, igen, vagy mi vagy a Dóra?
1: Igen. Nem, hanem a hangja.
0: Ja, mondjál még valamit, Dóra!
5: Szeretem az epret.
0: Dóra, szerintem te 13 vagy.
2: Mi bajod van?
1: Mi van? Te normális
0: vagy? Nem vagyok jó a programozó, én most AI vagyok, ne arra, szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
5: 10.
0: De mit
2: nagyon jegyezd meg.
0: Hogy hívnak téged?
5: Laura.
0: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, ha csinálj a hangodat.
2: De ez most már egy jóslás lett.
5: Szeretem a csokit.
0: Hallod, Eszter?
1: Szereti a csokit.
2: Én vagyok a jövőből.
0: Te vagy a múltból.
2: Vagy a jövőből.
0: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
5: 10.
0: Hoppá! Javult az AI.
1: Ja,
0: tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
1: Tessék,
0: Eszter.
1: Mondd a neved.
6: Marina vagyok.
2: Szia, Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni. Nagyon nehéz ezt tippelni.
0: Na, tessék.
2: Úgyhogy...
0: Tessék, AI csajszínda.
1: Mondjon valamit, egy mondatot, ha segít.
2: Persze.
1: Jó, valamit mondj.
6: Szeretem az iskolát.
2: Szerintem 12.
6: Igen.
1: Ha! Oh, ott az AI!
0: De utálak, olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
2: Az étterszállításra.
0: Jöjjenek az étterszállítás előnyei.
2: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars sorozat.
0: Mit szentem te szemét. Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
2: Én akarom még tippelni.
0: Jó, Eszter tippel még, tessék.
1: Mondd a neved.
0: Hogy hívnak?
5: Mia. Szeretem az apukámat.
0: De jó neked.
2: Akkor még nincs
0: 14. Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
2: 14 után elkezdik nem szeretni.
1: Nem igaz.
0: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
2: Igen, jó? Szerintem.
0: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan.
2: Szerintem
0: nem
2: 11
0: lehet.
2: Vagy.
0: 11.
5: 9.
1: Mondd a neved.
2: Kiskandúr.
5: Csibrik Martin.
0: Martin.
1: 9 éves vagy.
5: Igen.
1: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőle.

0: De megvett engem a Feri, azt mondta, mondja 9-et.
1: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogy csak 9-et.
2: Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak kap, csak el.
0: Kopasz zöld pulcs is kandúr, egy gyerek.
1: Ő egy kandúr?
2: Igen, hát egy kandúr, nem
1: mondd a neved.
3: Csibri Krisztián.
0: Te vagy egy Csibri. Csibrik család megérkezett?
1: Eredeti Csibrik.
2: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
0: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
1: Már nem mond meg, már megmondta.
2: Megmondta. De
1: 43, de kevesebbet mondtunk
2: igen,
1: volna.
2: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. rutinod.
1: Megdicsérlek,
2: szép munkát. Skincare. Utána utasd meg.
0: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Ó, Feri, tehát ezt szeretjük.
2: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott. Na,
1: ja, őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
0: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
1: nem,
0: ez
1: határozottan mellette ugye? Vagyok.
0: Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen részeket nézni.
2: Igen. Nagyon-nagyot.
0: Igen.
2: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
0: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
2: jó,
0: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
2: Hát ebben az esetben
1: akkor
2: csak az irodalom.
1: Most kapsz?
0: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké, gyerekek. Jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
2: Úristen, ki mehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
0: Te vagy a felbújtó, úgyhogy ki mehetsz megnézni. Köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
2: Mi az a malac
1: verseny? A malackozó hogy aki, verseny, tudod, a legundorítóbb módon eszi a
2: vicc. Ja, azt a malac versenynek hívjuk, jó, oké.
0: Okay. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
1: Igen. Igen, a tapasztalat az, hogyha hivatalos választ akarsz, hogy igen. Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
0: Tehát az valójában lejöttek róla.
1: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
2: Jövő hétfőt konkrétan, hétfőtől.
1: Szerintem is.
0: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
1: Senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
2: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek. Mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják. Tehát, hogy nekik lehet jól eladni dolgokat. Úgyhogy, na, hát ezt nagyon várom.
0: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
2: kerem. Van anyukája.
0: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
1: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
0: Egyébként igen.
2: Én el is indultam haza.
0: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
1: Hát az alapvető baj ugye a social-lel nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ozol 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
0: mint
1: az se jó,
0: mint a pörgeted a reels-eket.
1: Így van, mert aha. Ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
0: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
1: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
2: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
0: Aha, tehát közösségi, egy szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
2: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne.
4: És akkor egy rövid szünet! Anna!

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkáján nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig. Egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Nézzük, mint ígérnek a meteorológusok. A Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. Egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap. Máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. Kora reggel 7-13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Leghűvösebb az ország középső harmadán lesz 20 fok körüli hőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok!
1: Hello!
2: Hello, drága szombathely! Aminden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
1: Rengeteg.
0: Mikor voltunk itt gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondtam, hogy na, négy éve voltunk
2: itt utoljára? Tényleg? Négy éve? Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggel!
0: Juliska!
2: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
1: Igen.
0: Milyen volt az utazás egyedül?
1: Figyelj, teljesen jó, 2,5 óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
0: Nem le.
2: Két és fél óra?
1: Igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
2: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
0: Nem szórakozni jöttünk.
2: Hát nem, hát persze, ez nem szórakozás.
1: Merre jártunk?
0: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyében, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
2: Igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
1: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
0: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Itt egy programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kakilni kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intézd már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat, és akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen, mondta, hogy nagyon finom ételénk van, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is, gyerünk!
2: Mire megfújjam a levest, állnak fel, hogy megyünk tovább, tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót, de nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás, az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé, szóval, hogy...
0: ügyes vagy, meg kell megint igen.
1: De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girlök, tudod, így állandóan jönnek.
2: Ja, persze, vonulnak.
1: Vonulnak
2: persze.
0: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyj meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort. Még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga. Spárga adagunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a izéhez, a recepciós fiatal emberhez, hogy hát neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája. Úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a izébe, a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát, megint, meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
2: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
0: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromozár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, nem láttál ilyet.
2: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataimban voltam, beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban, mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és 3 ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobában vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriék?
1: És
2: miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárodik. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
1: Figyelj,
2: gyere, nyitva van a varázsszobája, most aztán!
0: Büntessük meg magunkat!
1: Sípasztartót fogok neked adni ajándékba. Egyébként azt kell neked, rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
2: Figyelj, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, hogy rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
1: A folytatásra úgy, vagyok kíváncsi.
2: A folytatás elbonultak. Elbonultak. Csendes, semmiféle
1: se dolog. Nem, már a nem,
0: abban nem. A szobában, Juli, neked se lett volna kedved semmihez. Csendes. Ahogy az kinézett, gyerekek. Ahogy az...
1: Erre ne vegyél mérget.
2: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet, de cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg, de cuki vagy.
1: Rajzoltál
2: a Feri bácsinak, ugye?
0: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
1: Igen.
0: Tessék, aranyos, a tiéd.
2: Köszön nekem. Mit rajzoltál nekem? De aranyos, bácsizol, ennyi, ez, ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt, szombathelyen bácsi lettem.
1: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
2: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
0: Magától.
2: Figyelj, és ez micsoda? Mit, ki ő? Én vagyok rajta?
0: Ki van rajta?
2: És? És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
1: De az csak kicsit megilletődött, tudod.
0: Szegény, hát egy mikrofon.
2: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
0: Szóval ki, anya, ki van rajta? Balázs meg?
3: Balázs és a Róza.
2: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönjük. Nagyon akkor vagy. Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.
2: Oda néz, ott.
1: Virslisek.
2: Gyere közelebb.
0: Az van ráírva, hogy gyere rám, virsli.
2: Pia, a virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát igen. Tegnap a Master Goodos csávó óriásit ment.
1: Ja, aki állandóan bemondja
2: a családosat. Hát csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt, de nagyon nagy forma volt, igen.
0: Tényleg Master Goodosok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
2: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten ez! Ekkorát megy ez a sztori, itt áll valaki.
1: Ide is eljutott.
2: Mr. Rinna könyvet tett, szegényt ezért pénzt adták.
1: Ajándékba kaptad, hát, ha vagy fizettél érte.
2: Igen.
0: Gyere már ide, haver.
2: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vetted? Szia!
3: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
2: Ó, de édes, de ő nem tudta eljönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
3: Igen.
2: És hol van?
1: Otthon.
3: Most éppen dolgozik éppen. Nem
2: de ez
1: téged küldött
2: jó.
1: Ki. Mennyire jó.
2: És ki küldött így?
0: Korrekt az öreg. Mi?
2: Igen.
0: De
2: igen.
0: Menjél fiam, írasd alá. Igen. Aláírjuk. És ha már Mr. Rina, itt volt nálam az a hölgy, aki igen. Elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban, az eladási lista első helyén áll.
1: Nagyon szívesen.
0: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy
2: itt Szombathelyen.
0: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
2: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát.
0: Normális
1: de ez csak is nekünk köszönhető. Persze, hát nem viccelj, mert
2: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk mellett csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk mellett többet, mert mi is meg örültük az udalomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Meg van ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondja? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem? Milyen erőszöt van?
1: Azért nincs itt
2: a szombathelyi fegyházban.
0: Mr. Rinna példaképe.
2: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor meg vagyunk. Na.
0: Közben hát megérkezett, itt van a mi kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
2: Szia, Gábor!
4: Madácsi Gergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
2: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztem,
4: így,
2: minden oké?
4: Van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
2: Győrből buszoztál ide?
0: Miért kell busszal jönni? Nincs vonat?
4: Á, most egyszerűbb volt, még változatosság.
0: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
4: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
2: Tök jó, akkor itt vagy.
4: Két és fél óra alatt, ide értünk.
2: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkál, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábad.
1: Nem a Feri simogat.
2: Nem a Feri simogat, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
4: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
0: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
2: De emlékszel, hogy mikor voltunk?
4: Így van.
2: Melyik évben voltunk, Gábor? Segítsük.
4: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
2: De csinál, tényleg, és erre így emlékszel?
4: Így van.
2: Féltek, 4 éve nem voltunk itt, tényleg? Azt így hanyagoltunk benneteket?
1: Szégyengyalázat.
2: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük mindenhogy évben, hogy szinte mindenhol megyünk, mert hogy állandóan az a, ó, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára, vagy nem éreztük jól magunkat?
0: Megdobáltatok?
2: Igen.
0: Baj volt?
1: Talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
2: Igen, ezt mondtad, mert nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De aztán látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy négy évig nem megyünk valahova.
0: Igen, igen. Ez nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel sem, de mert tudt visszajönni. Laci, tudsz valami?
2: A stábba történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomósokkal van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
1: Laci lefeküdt valakivel.
2: Igen, vagy nem fizettük az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát négy évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van? Oké, ott van Lackó is. Szia Lackó, ő is megjött.
0: Igen.
2: Vele kell ám jobban lenni, ő választja a játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
1: úgy is
2: neki.
1: Lehet.
0: Lehet úgy is.
2: Bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
0: Endi, kaptál? Adjunk valamit?
4: Nem kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezetve van, hogy mikor hol voltunk.
2: Ne csak vezeted?
4: Igen.
2: De mi fölírod?
4: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
2: De hogy mi ez? Félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez?
4: Nem, tehát mi? Nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
0: De rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
4: Kilométerrel, igen.
2: Ugyan? Ne csináld, leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
1: És igen. Az időjárást is valószínűleg.
2: Időjárást is jegyzeteled.
4: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ban eddig mindig esett az eső.
2: Igen, ezt ugye módkor is megállapított, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogyha oda megyünk valamire, az mindig szar idő van, nem tudjuk is, hogy mi az oka.
1: De óriási mákunk van ezen a héten egyébként.
2: Persze, hát nem mondtam, hogy tegnap elvitte Sopront a szél, így
1: hogy
2: ad fog Sopronra óriási
1: mákunk. Szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön. Ja, ahhoz képest igen. Egyébként tök jól megúsztuk.
2: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk
0: a búcsúrát. Ahhoz képest, gyerekek, ez tökéletes.
2: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
4: gyere. Azt tudok mondani kettőt is.
2: Nem gondoltam, hogy ennyire felkészült vagy, gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra. Akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezeted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térképen, itt régen voltunk, igen. Menjünk. Aztán lehet, hogy két éve voltunk, de akkor állíts hát össze holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
4: Jó? A holnap út közben megcsinálom.
2: Jó, de ezért most mondhatsz egyet fejbe, hol voltunk régen?
4: Salgótalján.
2: Hát oda nem ez is akarunk igaz. Menni nagyon.
0: Szegények.
2: Mi az is sem csináljuk ott. Nem, régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen koncsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
0: Ott, hát ott sajnos csak koncsi épület van.
2: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
0: Ott laktunk itt az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
2: Felfogadatlan durva. Én tudom, mi elkezdtük mások a megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
1: peres eljárásból.
2: Beült és elmondtam, hogy ezt, figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros műbőr fotelekbe aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor? Azt is tudod?
4: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
0: Mondjuk ezt, Gábor, az tényleg.
2: De aranyos vezet.
0: Ki ehhez mér,
2: jó, ugye? Igen, igen, akkor még láttalak benneteket. Most már nem.
0: Tatabánya,
2: 21 meg. Tatabánya. Aha,
4: nem, 20, nem, Tatabánya az, 20, az még 20 előtt, az még Covid előtt volt.
2: Covid előtt. Hát tudtuk, attól utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
4: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
1: Jaj, nagyon szívesen.
2: Várj, most a mi Julinkot mondod, vagy Szegeden van egy Julit, akit esetleg...
4: Nem, Szegeden nincs külön Julim.
2: Juli segített neked valamit?
4: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
1: Nem igaz.
2: De. Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, rádasba.
4: Nem, utána lestoppoltunk három srácot.
2: Uha, ez egy akkor... extra bizarr történet lesz a végén. Te meg akkor... három srác, meg a Juli.
1: Aztán
2: minden segít.
1: Aztán milyen jó lett.
2: Juliska nem mondta.
1: És itt kezdődik, izgalmas lett.
4: Igen, de erről már nem beszélünk.
1: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, igen, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
2: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Te jó Isten, Jézus.
0: Várjál meg, Gábor, mindjárt jövök.
2: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltévedt, beesett a tóba.
1: Ott volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
2: Addig kirabolták, Gábor. Két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
4: Persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos
2: megálló. Jézus,
1: és én ott a villamos.
4: Igen, mert emlékszem, hogy Juli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
1: Igen.
4: És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
2: Ez tökéletes, tökéletesen
0: mutatja. Te is betudsz állást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
2: Igen. Jól választott, Gábor.
1: Csücsüle, Gábor, mindjárt jövök.
4: Erre mondják, hogy házhoz jön a villamosnál.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda-

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
8: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
9: Kévés autó Soltvadkert. Kossuth utca 112. Telefon 78-581-030.
10: Skoda.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Kivisz autó Suzuki. Soltvadkert, Kossuth utca 112. Telefon 78-581-400. www.suzuki.kivisautó.hu.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Éva Max után pedig egy másik albán származású szupersztár, Bibi Rexha. Hát ugye úgy tartják, hogy a triumvirátus az így néz ki. Éva Max, Dua Lipa, Bibi Rexha mind albán gyökerekkel rendelkeznek, és hát meghódították a globális pop bizniszt. A mikrofonnál most már Kismerti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, bármikor játszhatunk Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért. Ha ebben az órában szól valamelyik nemzetközi sztárunk igazi mai slágere, Accent, Sugar Daddy, a Tóth a Bigellel közös dal, akkor kell majd hívni minket 10-ként.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Örülsz, Patrus János vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Kedves János, nem szólt még a dal.
1: Jaj!
0: De jó, hogy játszani szeretnél, mert az azt jelenti, hogy szeretnél velünk bulizni jövő héten.
1: Igen. De látjuk, a lányomnak szeretném ezt a jegyet. Én 60 éve
0: már
1: nem igazán
0: bulizok.
1: Micsoda? Hát a lábam az igazi.
0: Hát te még az a korosztály vagy, aki tudja, hogy milyen az igazi parti kultúra.
1: Nem, én ezt szeretem nagyon, de bulizni nem bírok másokat.
0: Na, figyelj, de nagyon rendes, hogy a lányodra gondoltál. Ha hallod Exen dalát, a Sugar Daddy-t, akkor hívjál, oké?
1: Jó, rendben. Köszi!

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, az eső meg csak esik, és esik. Hát, mi mindent lehet ilyenkor csinálni, viszonylag szűk a lehetőségek tárháza, de Rádió 1-es, aki ma kifejlesztettem egy új sportágat, még nem védettem le a nevét, Ereszt Planking, egyelőre így fogom elnevezni, semmi rosszra nem kell gondolni. Hát az esővizet össze lehet gyűjteni most parádés módon, hogyha nincs otthon profi vízgyűjtőn, kitartunk egy ilyen 5 literes flakont az ereszt alá, és csak zúdul bele a víz, közben egyre keményebb lesz a biceps, meg a válizom, érdemes kipróbálni, és érdemes hívni minket, hogyha felcsendül bármikor ebben az órában Accent és a Sugar Daddy, mert páros belépőt lehet vele nyerni a születésnapi fesztiválunkra. Akkor jöhet, hogy legyünk telefon közelben, és a 10. Rádió 1-es, aki helyesen tudja a szlogenünket, ott lehet jövő vasárnap a születésnapi fesztiválon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

down to a dead and buried on the edge of your knife, staying.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 3:45 előtt járunk egy kicsivel, és hát itt óriási küzdelem folyt a páros belépőkért. Jövő héten lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.
1: Szia, Rita vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, kedves Rita, honnan hallgatsz éppen minket, hol hallgatsz most minket?
1: Mendéről.
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Hát próbálok veletek játszani.
0: És nem nyertél?
1: Reggeli után vagyok, és megmondom őszintén, nem mindegyik számnak tudom a címét, de meg tudom.
0: Na figyelj, egy műhelytitkot elárulok. Vannak azért dalok, ahol villámgyorsan csörög a telefon. Az a dal, amit te hallottál, de még nem mondtad ki a címét, az közéjük tartozik, de kérlek, 3, 2, 1, mondd, hogy mit hallottál, ki énekelt, mi szólt?
1: Tóth Abigail, Accent, Tuger Daddy.
0: Nagyon jó vagy. És ráadásul a tizedik!
1: De jó, köszönöm szépen! Nagyon jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Éljen! És ez már csak egy hét. És azt mondják egyébként a meteorológusok, hogy fantasztikusan szép időnk lesz. 26 fok napsütés. Úgyhogy a ruha szettedet ennek megfelelően válasz majd ki. Ne tedd le a telefont. Jó, és felveszünk az adataidat. És természetesen játék a következő.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Petra pedig kérdezte tőlem SMS-ben, hogy fogunk-e még játszani ma a páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Hát minden órában Petra, a következő órában is felbukkal majd egy nemzetközi sztárunk, akivel találkozhatunk személyesen. Ugye ott lesz Cyril, Samfelt, a Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k Tóth Abigail, de segítek egy picit, amire nagyon figyelni kell. A következő órában a Samfelt és a Post Malone lesz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Kévés autó, Soltvad kert, Kossuth utca 112. Telefon 78-581-030.
9: Skoda.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Kivisz autó Suzuki. Soltvad kert, Kossuth utca 112. Telefon 78-581-400. www.suzuki.kivisautó.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Érdekes tény, hogy most Michael Jackson vezeti egyébként a legnagyobb streaming szolgáltatón a globális listát, Justin Biebert és a BTS-t is megelőzi, 43 évvel a Billie Jean megjelenése után, hát természetesen ez az új Michael Jackson filmnek köszönhető. Szigala érkezik és a Riptide.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ez az üzenet pedig a 0623111111-re jött. Szia Márti, karácsonyra üzenünk a bíró fivéreknek, akik ma is 110%-kal nyomják a lakásfelújítást. És még ezzel az üzenetben kitartást, testvéreim. Hát kemények vagytok, bíró fivérek ebben a szakadó esőben. A Wonder

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Sam Felt, a holland sztár DJ producer, akivel pont egy hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és most tőle idézek. Az én munkám az, hogy boldoggá tegyek embereket, és miközben munka közben látom, hogy mosolyognak és jól érzik magukat, hát nekem ennél nem kell több. Hálás vagyok, hogy DJ-ként dolgozhatok, ezt nyilatkozta Sam Felt, aki ott lesz május 24-én a Budapest Parkban. Accent, Swiss Disco, Cyril, a nemzetközi sztárok, és persze érkeznek a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-ra, de minden az eseménnyel kapcsolatos info ott van, többek közt a weboldalunkon. Sam Felt, Post Malone, ezt azom.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: egy csak igazi mai sláger megy napra pontosan egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Alexandra.
0: Alexandra, elcsíptél egy dalt?
1: Igen.
0: Melyik volt az?
1: Sam Felt, Post Malone.
0: Hát ez nagyon könnyen ment.
1: Nagyon váltam.
0: Sokat igen. Próbálkoztál?
1: Ó, rengeteget.
0: Nem nyertél még soha jegyet a Rádió 1 születésnapi
1: fesztivál? Még soha.
0: De voltál már?
1: Nem még.
0: Jó, hát ez nagyon izgalmas. Akkor most először lesz ebben élményed. Ki az, akit nagyon-nagyon vársz, akire nagyon kíváncsi vagy?
1: Hát igazából az összes.
0: Nagyon szuper. Képzeld el, hogy te vagy a tizedik!
1: Yeah! Új, de jó, köszönöm!
0: Mondd a szlogen, sikítsd!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na hát akkor engedd meg, hogy gratuláljak életed első.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rádió 1 születésnapi fesztiváljához kivel fogsz bulizni, ezt eldöntötted már?
1: Hát a kisöcsém már biztos.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és akkor megbeszéljük még itt a fontos tudnivalókat. Gratulálok!
1: Jó, köszönöm!
0: Indul nem sokára a Daily Mix, de a játékok folytatódnak, hiszen pontosan, napra pontosan egy hét múlva együtt bulizunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Ella Henderson, React.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Kisstől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
9: Kévés autó Soltvad kert. Kossuth utca 112. Telefon 78-581-030.
10: Skoda.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Kivisz autó Suzuki. Soltvad kert, Kossuth utca 112. Telefon 78-581-400. www.suzuki.kivisautó.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Új gyűjteménnyel bővült a Szegedi Fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autó seregszemléjét, a Concours d'Elegance-t. A rendezvényen egyebek között veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő gátrendszer csütörtökön és pénteken is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. A meteorológusok szerint a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek, 20 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! A Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

5.5 rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, szép vasárnap délutánt, jó hétvégét kívánok. Ez már a Daily Mix, én pedig Kóródi Petra vagyok. Csapadék a folytatásban is bőven jöhet, úgy nagyjából este 6 óráig folyamatosan esni fog a jelzés szerint. 13 fokos csúcsban bízhatunk, estére pedig 12 fokot mond a meteorológia. Holnap már sok napsütés lesz, de jövök majd a távolabbi kilátásokkal. Ez most Martin Garrix

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: 106.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, itt Dunaföldváron, jó hétvégét kívánok, a stúdióban Kóródi Petra. Nézzük már is a forgalmi helyzetképet. Jól lehet haladni a városban, nagyobb torlódásról jelentés nem érkezett, egy kicsit sűrűbb a helyzet a Hídlábánál, de a jó haladás ezen a helyszínen is biztosított. Jó utat kívánok mindenkinek, Ray Dalton mellé, már is szól a Blood Running a Rádió 1-en.

105.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek itt Dunaföldváron, a stúdióban Kuródi Petra a Daily Mix-el. Kereken egy hét múlva lesz a rádió egy születésnapi fesztiválja a Budapest Parkban, ahová érkezik egyébként a folytatásban zenélő Switch Disco is, de jön visszatérő vendégként Cyril, és itt lesz velünk még Sam Feld is, meg hát ugye zenélnek a Rádió 1-es DJ-k is. Részletek a Rádió 1.hu-n. A Switch Disco-val most hangolódunk, itt van az Ella Hendersonnal közös React a folytatásban.

Ez a 105 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek itt Dunaföldváron, a stúdióban továbbra is Kúródi Petra, ez meg a Daily Mix. Virágzik az akát, a szél és a fagyos szentek határozzák meg a méztermést. Olvasható egyébként az információ a teol.hu-n, és erről lesz szó a folytatásban. A méhészek annyira nem derülátóak. Tolna vármegyében és Dunaföldvár környékén is megkezdődött az akác virágzása, amely a méhészek számára az év legfontosabb időszaka is egyben egyébként. A szakemberek szerint a repce pergetés már befejeződött, és bár a repceméz mennyisége közepes, mondható, a minősége kiváló. Az akácméz sorsa azonban még bizonytalan. A fagyosztente környékén érkező lehűlés és az erős szél komoly veszélyt jelent, mivel a szél gyorsan kiszárítja a virágok nektárját, így a méhek nem tudnak gyűjteni. A méhészek azonban bíznak a mérsékelten meleg szélcsendes időjárásban, amely elengedhetetlen a bőséges nektárképződéshez. Amennyiben az időjárás is kedvezően alakul, jó közepes akácméz termésre van kilátás, de a végeredményt nagyban befolyásolják a következő napok helyi időjárási viszonyai bizony. Úgyhogy még bízzunk, én azt mondom. Május 17-e vasárnap van egyébként a mai nap folyamán. Közben köszöntöm a Daily Mixben a Pascalokat, ők a névnaposok. Ez a név a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése, jelentése húsvéti. A nevet a húsvétkor született gyermekek kapták korábban. Sok boldogságot kívánok tehát, kedves Pascalok, és Isten éltesse azokat is, akik szintén ünnepelnek a mai nap folyamán. A folytatásban szólódal természetesen ezúttal is az ünneplők számára tartogattam, és nekik dedikálom. Úgyhogy érkezik már is a szól koronázatlan királya a maga rekettes hangjával. Szerintem a vibe fülűek, akik sokat hallgatnak engem, tudják, kiről van szó. Ray Daltonról bizony. Ez vele a Do It Again, szép vasárnapot, éljenek az ünnepelt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Kévés autó Soltvadkert, Kossuth utca 112. Telefon 78-581-030.
4: Skoda.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Kivisz autó Suzuki. Soltvadkert, Kossuth utca 112. Telefon 78-581-400. www.suzuki.kivisautó.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Koródi Petrával. Csak igazi mai

Itt a 105 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, itt Kóródi Petra, és ezt a 60 percet is együtt töltjük. A folytatásban szóródal pedig 1995-ben már egyszer hatalmas sláger volt, Insomnia, ez a címen. Az eredeti szerzője Faithless, és vele együtt kiegészült Bebe Rexha, aki egyébként ezt a feldolgozást készítette, az eredeti szempelőket alapul véve. A dal műfajilag trance, techno és diva pop. Itt a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi ma.

105 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Itt továbbra is Kóródi Petra, és hozom a holnap időjárását. Napsütés, abból egész sok. Se eső, se szél hétfőn a jelentések szerint. 19-20 fok közötti csúcsban bízhatunk hajnalban és reggel 8-12, estére pedig 16-19 fok valószínű a jelentések alapján. Hát ránk fér már a napsütés, habár hogyha itt tartunk, akkor bizony az eső is ránk fért. A folytatás is ránk fér, mindenki bízom bennem. Kásmír, neki adom át a terepet, itt van már is a Wild Ride.

Ez a 105 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép vasárnap délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek itt Dunaföldváron, a stúdióban Kóródi Petra, és kikapcsolódási lehetőségeket hozok már is a következő pár percben ide a Rádió 1-re. Van egy jó kis kiállítás, amely már megtekinthető, ez a Kertbarát Klub fotópályázatának alkotásai, amelyet a Művelődési Központ előterében lehet megnézni, a Művelődési Központ nyitvatartási idejében az információink szerint, és van egy jó kis kiállítás még a Tarsolyomban, amely csak a jövő héten nyitja majd meg kapuit, egészen pontosan legalábbis a programfüzet szerint 2 nap múlva. Ennek a címe az, hogy kék kalandozások, tájak, értékek, élmények, az országos kék túra kincsei. Ez egy vándor kiállítás egyébként, és a Berzenagy Ilona Városi Könyvtárban lesz majd megtekinthető május 19-én kedden 9 órától. Jó szórakozást kívánok ehhez is mindenki számára. Aztán még egy kiállítás megnyitó van a Tarsolyomban a jövő hetet érintően. Május 21-én csütörtökön 18 órától Csonka Toronyból Múzeum címmel egy jó kis tárlat nyílik a Dunaföldvári Várban, és a kiállítás megnyitóval egyidejűleg bemutatják a Vár 50 fagyit is. Május 21 csütörtök 18 óra Dunaföldvári Vár. Jó szórakozást kívánok mindenki számára. Aztán május 22-én pénteken Lakatos László 18 órától Megjöttem címmel egy önálló estel örvendezteti meg a dunaföldváriakat és a város környékén lakókat. Ennek a helyszíne egyébként a Művelődési Központ. Május 22 péntek 18 óra Megjöttem Lakatos László önálló estje tehát a Művelődési Központban. Jó szórakozást kívánok én az iménti programokhoz mindenki számára, és hát a folytatáshoz vagy ra, mit is kívánhatnék, hát jó hangos zenehallgatást, ahogy mondani szoktam. Robin Schulz érkezik már is a következő percekben Jasmine Thompson társaságában. Ők mindig is nyerő párost alkottak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Köszöntöm Önöket, 2026. május 17-e van. Az Oxigén Média hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Honosítási ünnepség Baján szívhez szóló pillanatok részesei lehettünk a városban megrendezett honosítási ünnepségen, ahol külhoni magyarok tettek állampolgári esküt. Különleges jelentőséget adott az eseménynek, hogy Baja város díszpolgára, Pump Károly is ezen az alkalmon tett esküt. Paks képviselőtestülete legutóbbi ülésén tárgyalta januárban megalakult kábítószerügyi egyeztető fórum kortárs segítő tevékenysége kapcsán együttműködési megállapodás elfogadásáról. Heringes Anita polgármester arról beszélt, hogy Európai Uniós támogatás keretében bűnmegelőzési drogprevenciós programot valósít meg a szervezet. A képviselőtestület jóváhagyása ahhoz kellett, hogy a kortárs segítői programba bevonhassák a paksi Vakbottyán gimnázium diákjait. A rendőrség napja alkalmából az év Tolna vármegyei rendőre elismerést azok a rendőrök kaphatják, akik kiemelkedően eredményes szakmai munkát folytatnak, és szolgálatukat példaértékűen fegyelmezetten látják el. Az idejében 3 bűnügyi, rendészeti és egyéb szakterületen szolgálatot teljesítő munkatárs vehette át a megtisztelő címet. A nem alapfeladatot ellátó szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre címet Rocó István rendőr alezredes, a főkapitányság ellenőrzési szolgálatának kiemelt fő ellenőre érdemelte ki. 26 évvel ezelőtt szerelt fel a rendőrség kötelékébe, dolgozott a Szekszárdi és a Bonyhádi rendőrkapitányságon is rendészeti és bűnügyi szakterületen. 2012-től szolgál jelenlegi beosztásában, szakmaiságával, következetességével, precizitásával és segítőkészségével érdemelte ki az év rendőre díjat. Baján a Városháza dísztermében tehették fel kérdéseiket és mondhatták el észrevételeiket a bajaiak a legutóbbi lakossági fórumon. Az esemény középpontjában ezúttal a déli elkerülő út állt. A közmeghallgatáson a beruházás aktuális helyzetéről és az építés következő fázisairól is beszámolt a városvezetés. A rendőri munka sokszínűségébe tekinthettek bele a paksi fiatalok. A napokban a paksi Bezerédi Általános Iskola első osztályos tanulói látogattak el a helyi rendőrkapitányságra, ahol játékos és interaktív formában nyerhettek betekintést a rendőrség mindennapi munkájába. A látogatás során a gyerekek megtekinthették a rendőri felszereléseket, beülhettek a szolgálati járművekbe, valamint tenyérlenyomatot is készítettek számukra. A program részeként a fiatalok előadáson is részt vehettek, ahol Bíró Ilona Mária rendőr zászlós bűnmegelőzési előadó a 112-es központi segélyhívószám rendeltetésszerű és felelős használatáról is hasznos információkat adott át. Ugyanezen a napon a bűnmegelőzési szakember a Dunaföldvári Eszterlánc óvoda gyermekei számára is tartott interaktív foglalkozást. Az előadás középpontjában a biztonságos közlekedés alapvető szabályai álltak, amit az óvodások nagy érdeklődéssel fogadtak. Már régóta hagyomány Szekszárdon, hogy a lakosság kedvezményesen vásárolhat virágpalántákat. Közreadták az idei alkalmakat a virágárusításra 2026. május 19-e és 22-e, vagyis kedd és péntek között kerül sor az Aliszka Terra NKFT telephelyén. A telephely címe Szekszárd Epreskert utca 9. Kedd és csütörtök között 12 órától 15 óráig várják a lakosságot, míg pénteken 8-tól 12 óráig. Az akciós virágvásárról bővebben ír a szekszárdihírek.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Ez a 106.5 rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek itt Dunaföldváron, szép vasárnap délutánt kívánok a hallgatóinknak. Jön egy kis közlekedési helyzetkép. Nincsen nagy esemény egyébként, a városban haladni jól lehet. Talán egy kicsikét több az autó a hídnál az átkelés előtt, de itt is jól lehet haladni, észre sem veszik a forgalomban szereplők. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. A folytatáshoz érkező Rihannához pedig hangos zenehallgatás. Tudom, egy negyed órája mondtam el ezt a mondatot, de tartom magam hozzá. Ez a Calvin Harris-szel közös We Found Love.

Itt a 105 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez egyben már a búcsú pár másodperce a számomra. Kis Márti érkezik, aztán 15 órakor kezdődik a Top 50 ismétlése. Aki tegnap lemaradt, az ma mindenképpen pótolja be. További szép vasárnap délutánt, jó rádiózást, jó hangos zenehallgatást kívánok mindenkinek, és a közvetlen folytatásban pedig már is jön a búcsúdalom. Jason Derulo hozza ezt magával, szól már is itt nálunk a Rádió 1 Dunaföldváron a Take You Dancing. Én is jövök vissza holnap délre, na viszont hallásra Korodi Petrát hallott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Kévés autó Soltvadkert, Kossuth utca 112. Telefon 78 581 030.
9: Skoda.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Kivisz autó Suzuki. Soltvadkert, Kossuth utca 112. Telefon 78 581 400. www.suzuki.kivisautó.hu.
12: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
13: Ahol!

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ilyen pompás dalok, mint az iménti Alone, Eva Max-től és Ellen Walker-től. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, és egyedül Alone, nem lesz senki ebben az órában sem, mert hogy parádés lesz a társaság. Például közeledik Cyril igazi mai slágere, amit érdemes elcsitni, ha az ember szeretne páros belépőt nyerni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A vonalban pedig...
1: Szia, Marci vagyok, a játékon jelentkezett.
0: Marci?
1: Marci, igen.
0: Hello, hol hallgatod a Rádió 1-et, Marci?
1: A konyhában épp sütöm a palacsintát.
0: De jó vagy, a férfiak egyébként nagyon jók a palacsinta sütésben.
1: Igyekszem.
0: És azt vettem észre, hogy nekik mindig van kedvük palacsintát sütni. Nem tudom, milyennek a tudományos magyarázata. Mit hallottál, Marci? Mi volt ez a dal, ami miatt rávetődtél a telefonra?
1: Kirívdel a szimintű
0: jó. Na, tök jó vagy. Eddig minden simán ment, mint a palacsinta tészta kikeverése. Tudom, hogy rutinnal csináltad azt is. Képzeld el, Marci, hogy 10. vagy. Komolyan! Marci, a palacsinta király. Mondd a szlogent, légy szíves!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na mit szólsz?
1: Wait a minute, meg kell fordítani a palacsintát.
0: Ja, hát figyelsz, ne égjen.
1: De viszlelek, nagyon szépen köszönöm!
0: Mit teszel bele, szilvát? Barack lekvárt? Kakaót?
1: Lekvár és Nutella megy bele.
0: Nagyon, biztos nagyon finom lesz, és kivel fogsz bulizni például a Cyril dalaira?
1: Hát azt még nem tudom, majd még keresek valakit.
0: Nekem tetszik, hogy ilyen random vagy, nem kell mindent előre megtervezni. Marci, ne tedd le a telefont, és felvesszük az adataidat. Nagyon jó volt. Sőt, vegyet a palacsintához.
1: Köszi.
0: Egy Cyril dalát pedig bekészítettem, jön nem sokára az...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

megy, csak igazi mai sláger megy. Hát ne panaszkodjunk erre az esőre, mert tényleg nagyon nagy szükség volt rá, és még mindig asztályhelyzet van, úgyhogy essen csak. Hétvégén engem annyira nem zavar egyébként, hogy be lehet kuckózni, együtt lenni a családdal a lakásban, társasozni, könyvet olvasni, zenét hallgatni. Hát azt hiszem, az óra legoptimistább dalát készítettem most be. Madcon, Ray Dalton és a Don't Worry.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és nem meglepő módon nagyon sok a...
1: Játékra szeretnék jelentkezni.
0: ...típusú telefonhívás, játék, páros belépőért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, legközelebb az élő kívánság műsorban lesz Kukinál. Most indul a slágerlista Györke Attilával a Rádió 1 Top 50, ez pedig most az én kilépő zeném. Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel, Justin Bieber Story, ezt azon már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Kévés autó Soltvadkert, Kossuth utca 112. Telefon 78 581 030.
6: Skoda.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Kivisz autó Suzuki. Soltvadkert, Kossuth utca 112. Telefon 78 581 400. www.suzuki.kivisautó.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
9: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy. A Rádió Egy. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió
1: az 50.

0: Szedik Dua Lipa és a Training Season. Állok Eva Max és a Car Keys a 48.
1: Rádió egy top 50. A 47.
0: Taylor Swift és az Alpha Light, a dal, ami brutális sikereket hozott az énekesnőnek. Ezzel a dallal egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg a dallal a Hot 100-ban. Angliában is number one lett, ráadásul ott akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenése után, hogy a hivatalos slágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opera Light. A rádió

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, mutatom a további sereghajtókat a listán. Taylor Swift újdonságát Alex Warren követi a 46. helyen, az Ordinary-vel. Oh my, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down, so we're dead and buried. 45. lett az imént hallott blondis dal, a Never Walk Alone. 44. Kygo, Ava Max és a Whatever.

0: Rattal, a Riptide, a 43.
1: Rádió egy top 50, a 42.
0: A Save Me Tonight, Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a Rádió egy top 50-ben a 42. Tedik lett a szép.

0: egy top 50. A 38.
1: A Hug Yourself Kamráttól, aki mentor lett a The Voice német kiadásában a korábbi évadban, ezzel egyébként rekorder is lett, meglepően fiatalon lett ugyanis coach. A The Voice-ban általában idősebb veterán előadókat hívnak zsűritagnak. Kamrát most 29 éves, és ez tőle a Hug Yourself, ami a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.
1: Rádió Egy Top 50, a 35.
0: Kédótól a Turn the Lights Off, azt pedig már évek óta láthatjuk, hogy a közösségi média, jelen esetben mostanában a TikTok és a YouTube Shorts teljesen átírja a zenehallgatási szokásokat. Van, hogy 10-20 évvel ezelőtti

Mostanában Justin Bieber és a Beauty and the Beat tér vissza, és ismerik meg a mai tinik 14 évvel a megjelenése után, és ilyen lett tavaly évvégén ez a zene is, Kato és a Turn the Lights Off, ami szintén egy videós mém alá került alátestő zeneként. A rádiók felkapták, és nagyobbat ment, mint anno, amikor megjelent. Kato, Turn the Lights Off, a rádió egy top 50-ben a 35.

0: A Rádió egy születésnapi fesztiválján Cyril mellett Samfeld, Accent és a Swiss Disco a színpadunkon, meg a Rádió 1-es DJ-k természetesen. És most is Cyril jön a folytatásban, a Sound of Silence remixe a héten a 29.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosi, Moi, Schlager, next.

Csak igazi mai sláger megy. Ez az eddigi óra véget ér, de azonnal indítom a következőt. Még egy kis visszaszámlálás. Joe Corey és a Galantis. Stay a little longer. A héten a 27.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 105 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Kévés autó, Soltvad kert. Kossuth utca 112. Telefon 78-581-030.
6: Skoda.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Kivis autó Suzuki. Soltvad kert, Kossuth utca 112. Telefon 78-581-400. www.suzuki.kivisautó.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky. Övék ennek kapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50. Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió
2: Rádió egy top 50. A 20

0: long time.
1: A rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc slágerlistája, ami után a játék folytatódik, a Rádió egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világsztár,

0: Ugye majd kiszemfeld a szettjéből, erre jöhetne mondjuk sok-sok konfetti. És akkor most a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárja Szemfeld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a Top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Szemfeldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

itt a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladery, 22. Joe Corytól a Be Alright. Metzászári, Hugo, Sonic és az It Feels So Good.

0: Rádió egy top 50, a 18.
1: A New Religion, Faithless-től és BB Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexa ugye sikeres dalszerző, ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nemrég ugye a 18. helyen BB Rex a zenél, 17. volt Teddy Swims, 16. lett a Fastboy-tól a Good Life.

0: folytatom. Mindjárt jön a Dead Dance a Rádió egy Top 50-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
0: Rádió
1: egy. Rádió egy top 50. A 12.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő...

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 11.

Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarás lágerek, Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

0: születésnapi fesztiválján zenél. Ez a Camera Serial remixében, ami a hatodik.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Chuck Ecosy, Moi Schlager Next.

a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt. 2026 20. hetén mutatom, hogy hogyan alakul a Top 10. 10. lett Lady Gagától az Abrakadabra. Loi és a Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerával és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A nyárslágere, a Sugar Daddy, Tóth Abigaillel és Accenttel, akik jövő hét vasárnap ezt a dalt élőben előadják a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24 pünkös vasárnap, szeretnénk ott mindenkivel találkozni, úgyhogy tessék ezután is figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjait és az ő dalaikat, mert páros belépőjegyeket érnek a jövő heti buliba. Hölgyeim és uraim, a heti number one, Tóth Abigailtől, Accenttől, a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Kévés autó, Soltvadkert. Kossuth utca 112. Telefon 78-581-030.
9: Skoda.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Kivisz autó Suzuki. Soltvadkert, Kossuth utca 112. Telefon 78-581-400. www.suzuki.kivisautó.hu.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
12: Mert

Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1, nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: foglalnak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val.

megoldása kölcsönös szerelem. Várlalkás ne legyen kell ez, kell egy kis töltődés, addig már kibírjunk imádás, hiányzás, szeri, puszi, ba, ba. Hello, Kuki, köszi ezt a vasárnapi mixet, nagyon menő lesz.

Meglátom Krisztián jó, de nem biztos, hogy hoztam magamnak, de legalább az üzenet elolvastam, és köszönöm szépen, hogy én vagyok a kedvenc DJ-d. Érkezik egy újdonság, ami büszke vagyok, mert én voltam az első DJ, aki mutatta nektek azt a dalt. Ez egy feldolgozás, egy jó pár évvel ezelőtt volt egy nagy siker, Faith Lester és Insomnia. 2026-ban Bibi Rexa feldolgozta, és nagyon jól sikerült, nagyon jól tényleg. A számcíme kicsit más, mint az Insomnia. Az a számcíme, hogy New Religion. Itt a legújabb Bibi Rexa, itt a rádió egy ilyen hangjára maximálisan.

0: Ez itt a Rádió Vajon Csak Igaz, ima is legyen, megy a Sokonyának, köszönjük szépen, szia, szeretnénk a szerelemnek zenét kérni, ha lehet, külön kérni akkor az innentől a lovat, szeretném kérni, köszönöm. Most innen nem tudok remixelni, de azért az üdenet elolvastam, jó? Sziasztok, Armin vagyok, és a lehetséges egy jó kis She Wiz VIP zenét szeretném kérni. Ez most nincs nálam, ne ragudj. Szia, szeretnék kérni egy összamot a fiamnak, Marcinak és Ilus mamának születésnapjuk alkalmával. Köszönöm szépen, boldog ünnepet kívánunk neki. Szia, vagy nekik. Szia, szeretnék kérni egy összamot Jani bácsinak az étteremben, mert nagyon szeret téged, Kuki. Léci, olvasd be, elolvastam. És utolsó üzenet, szia Kuki, Jósvai Gergő vagyok, helyő babáról. Havas Andráséknak, Abba Jusszantóra küldi neked jó számot, köszönöm. Jó, rendben, az a jó szám, ez érkezik. Itt van a legújabb, megint a legújabb David Guetta. Ott van mellette most Jennifer Lopez. Spanyolul Jennifer Lopez. Te quiero. Szép az a csajsz, ez biztos. Szám címe, Save Me Tonight. David?
1: Hey, what's up, it's David.

0: Sasti zene dere kivasan mishor mosh.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
8: Mert én...

A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1, nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Élő kívánság műsor 20 óraig, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Kuki Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen, hogy nyert a Barcelona, megint bajnok lett.
1: Ja, a foci, igen. Mondanám, hogy PSG is, de mindegy. Szóval boldogok vagyunk ketten, ugye Gizmom?
2: Igen.
1: Jó van. Kértél tőlem fastball, ugye? A good,
2: yeah,
1: life.
2: Good life.
1: Jó, oké. Okay. Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Franciskának, neked.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm. Minden Barcelonának, meg PSG rajongónak.
1: Oké, okay, rendben. Köszönöm szépen a telefonot. Vigyázz magadra, jó legyél.
2: Köszönöm,
1: szia, ciao, ciao. Még egyszer hangsúlyozom, ma esetleg hallani fogtok egy előadó, aki fog föllépni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, akkor ne fogd vissza magad, gyorsan hívjál engem a 0623 111 111-re, ha esetleg ki nem tudta, ki az előadók, akit föllépnek, mint nemzetközi előadók, akkor ott van minden info a www.radio1.hu-n. Most érkezik Fastball, Good Life itt a Rádió 1-en, most!

0: A Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Lizi vagyok Vácsról.
1: Na mi újság, hogy vagy ezen a csúnya időjáráson?
2: Hát, lett volna kellemes programom a hétvégén, amire sajnos nem tudtam az összes idő miatt elmenni.
1: Hát igen, képzeld, hogy tegnap este én is diszkoztam volna szabadtéri, de lemondták a buli, mert hát annyira esett ez, hogy lemosta a buli, de mindegy. De holnap állítólag 20 fok várható és újra napsütés. Jó lesz, nem?
2: Ja, igen, ez jó lenne, csak hát most nem hozzák vissza a hétvégi programot, amit de nem tudtam meg a mai időre, amire elmenni. Hát...
1: Na legalább kicsit beszélünk együtt. Na figyelj, kért el tőlem az Ayuki Shrey és a szem címe Where is my husband? Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát neked, meg köszi. Akik ilyen el vannak szancsolódva ebbe a rossz időbe.
1: Jó van, oké. Rendben, vigyázz magadra és minden jót kívánok neked, jó?
2: Te is, és viszont kívánom, te is vigyázz magad, te is üdvözlöm a családot.
1: Köszönöm szépen, szia-szia!
2: Yes,
1: yeah. Hello, hello. Érkezik nálunk az isteni Ray, és a szem címe Where is my husband? Vigyázzatok, úgy tűnik, hogy nem sokára játszani fogunk, ha? Paros belépő jegyet lehet nyerni a Radio 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most zene. Hey,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Sani?
2: Igen, szia.
1: Szia, Sanikám, hogy vagy?
2: Hát, jól.
1: Jól.
2: Csak kicsit szomorkás az idő.
1: Hát, de holnaptől újra sütni fog a nap, és 20 fok várható, képzeld el. Ez már jó, nem?
2: Az jó.
1: Na, jó van. Mit szeretnék kérni tőlem, Sani?
2: A Fuzsdiszkótól egy zenét.
1: Igen?
2: És...
1: Ha. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Páromnak, Anikónak.
1: Igen?
2: És ennyi.
1: Ennyi, oké. Megbeszéltünk,
2: uram.
1: Én is köszönöm a telefonáltal neked is. Szia.
2: Szia.
1: Az egyik Viber üzenek itt szól. Szia, Kuki. Ördög. Encsi szerelmemnek szeretnék kérni egy összámot, azt, hogy mi lesz, rád bízom, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, üdv, Gabor, rendben. Érkezik Switch Disco, nálunk lennök fiúk, a szem címe I Found You. Még egyszer mondom, kit következik. Switch Disco. Hallottad? Switch Disco. Na, mit kell csinálni?

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár! They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Sokan telefonálnak, az egyik telefonáló itt van a vonal túlsó végén. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Hát éppen úton vagyok, egyébként Szeged mellől.
1: Szeged mellől, de akkor Szegeden laksz, gondolom, a környékén, ugye?
2: Környékén így
1: jó,
2: van.
1: Jó, oké, rendben. Miért hívtál engem, Kata? Miért hívtál engem?
2: Nagyon szeretnék nyerni.
1: Mit?
2: A Rádió 1-es bulira.
1: Ja, igen. Hát már amit kell mondanod, kit hallottad, ki volt az előadó, számcíme, bankszámlaszám, TB szám?
2: TB számot hamarabb tudok mondani, mivel vezetés közben vagyok.
1: Na, akkor kit hallottad?
2: Switch Disco.
1: És a számcíme?
2: I'll find you.
1: Jó, oké, figyelj csak, egy kis mateklecke. 5 plusz 5, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Kata! Hé, na mit szólsz ez?
2: Szuper, jó, nagyon jó.
1: Kivel fogsz jönni?
2: Barátnőmmel.
1: Barátnőddel, jó, akkor találkozunk vasárnap 24-én, azaz pont egy hét múlva, viszont az a kérdésem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, most ne tedd le, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Ne tessék szomorúak lenni, mert úgy érzem, hogy hamarosan újra játszani fogunk, most hamarosan újra zenélni is fogunk, mert kivel találkozunk, azt is sem mondom, mert jó fej vagyok, érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
3: Délután 5-kor.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám hallgatónk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Peti vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Peti, Debrecenből. Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm, jól vagyok. Most jöttünk haza külföldre. Na, egy kicsit kiruttantunk.
1: Merre voltatok?
2: Ó, nem voltunk messze. Itt a határnál, Nagyváradon.
1: Jó, jól tért, jó volt?
2: Jó volt, csak esett az eső, mikor jöttünk haza, hát, nagy esőbe jöttünk.
1: Hát, legalább nem kell mosni a kocsit, látod?
2: Ez pont így, én is ugyanezt mondtam, ingyen mosás.
1: Na jó van, kérteltelem Accent és a Szent Szimed Zontlív, kinek szeretnéd küldeni?
2: Olivernek küldöm, nagyfiamnak.
1: Hány éves a nagyfiad?
2: Nagyfiam már 28 éves.
1: Ó, de te mondtál
2: otthon neki... várja ezt a zenét, és otthon várja azt, hogy halljon bennünket a rádióba, Kuki.
1: De te mondtad nekem valamit adáson kívül, hogy jössz bulizni velünk jövő egy vasárnap, ugye?
2: Igen, jövő egy vasárnap, mi is ott leszünk Debrecenben a rádió egy születésnapi bulián, és mindenféleképpen szeretnénk veled készíteni egy szelfit a nagyfiammal együtt.
1: Na, de akkor ide kell jönni Budapestre, mert itt lesz a buli, tudod?
2: Igen, tudom, Budapest parkban, bizony, 17 órai kapunyítással, és ott leszünk 17 órakor.
1: Én is ott leszek, akkor csinálunk egy jó kis selfit közösen, jó, oké?
2: Nagyon köszönöm, szépen köszönöm.
1: Na, vigyázz magadra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Te vagy a kedvence a fiamnak. Szevasz, Kuki, Kuki vagyok, mindig szoktam mondani. Szia, szia, Kuki, szia, Kuki,
1: jó,
2: szia.
1: Jó van, arányosak vagytok, jó kegyetek, sziasztok, hello, hello, szia, szia. Szia. Érkezik Accent, lennünk ledok fiúk, Accent címe Don't Leave. Mit mondtam, kit következik, ki az előadó? Accent. Micsoda? Accent, Accent, hallottad? Accent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vidéken vagyok, Szalszentmártonon, de éppen úton.
1: Úton, jó. Jól telt a hétvégéd?
0: Ó, nagyon. Most jöttünk a moziból.
1: Moziből. Mit néztetek?
0: Ördög Prádát viselkedtőt.
1: Jól volt, jó, jó.
0: Hát, jobb is lehetett volna, többet vártam tőle, de jó.
1: Jó, értem. Jó. Miért hívtál engem most? Para, hallgatok.
0: Hát, hogy nyerjek jegyet a rádió egy szülinapi bulira.
1: Ja, értem. Akkor kit hallottad?
0: Accentet.
1: És a szám címe?
0: Don't leave.
1: Don't leave, oké. Okay. Tudod-e a rádió egy szlogenje?
0: Hogyne, rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Jó, egy kis matek lecke. 6 plusz 4, ez menni?
0: 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Na, örülsz neki!
0: Úgyne, tavaly is voltam, most is megyek.
1: Nagyon jó, kivel fogsz jönni?
0: Barátnőimmel.
1: Ja, barátnőid, ezt tudod páros belépőn, érted, jó?
0: Így van, ja, okay. De már van jegyünk is.
1: Ja, van jegyetek.
0: Biztosra megyünk.
1: Ja,
0: így van.
1: Vettetek, plusz most nyerted.
0: Na, így az van, az szép, megyünk többen.
1: Jó, az a keresem, ha neted le, megbeszélünk minden adáson kívül, neted le, jó, oké?
0: Okay? Oké, okay. jó, köszi.
1: Zenélünk el, nagyot érkezik az isteni Kató, és a szám címe Turn the Lights Off. Ez egy DJ Duck remix itt a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nem sokára vége a kívánság műsornak, de van még egy kis időtök hívni engem, 0620-311-111, de remit most kicsoda, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság?
2: Köszönöm szépen, elfáradtam ezen a héten, nagyon sok dolog történt.
1: Aha.
2: Még fel se dolgoztam egy részét sem.
1: Azért szép.
2: Megpihenni.
1: Akkor? Tessék! Menni, pihenni, mikor letetted a
2: terület. Valami lassú zenét szeretnék kérni.
1: Jó, oké. Okay. És kinek szeretnéd küldeni? Senkinek! Paf!
2: Ennyi jó lett. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy hívtál, jó volt veled beszélni. Na, vicce félretéve, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Minden Stahanovistának egy kicsit pihenjünk meg.
1: Kinek?
2: Nem kezdődik elő. Stahanovistam. Ez egy régi orosz kifejezés.
1: Ja, biztos, igen.
2: A munkamániások. Hát Igor Stahanovra nevezték el. Ő volt ilyen, hogy sose pihent.
1: Ja, jó, oké. Okay. Azért...
2: És akkor Stahanovistának hívjuk azokat, akik sose pihennek, mindig csak dolgoznak, nyomják.
1: Ja, értem. Jó, oké. Okay. Akkor jó pihít neked, jó? Szerintem már átfér, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: akkor
2: sziasztok meg itt!
1: Szia! Na, fiúk, érkezik Martin Garrix, és a szem címe Told You So, itt a Rádió Egyen!

0: Tüncsú a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Dalma, szia Dalma, hogy vagy? Háló! Dalma, eltűntél, visszajöttél, itt vagy Dalma?
2: Itt vagyok, igen, nagyon jól vagyok.
1: Jó van, hallom, hogy kocsikáztol, vagy úton vagytok?
2: Kocsikázunk, éppen átszeljük az országot, Szegedőjövünk hazafele Szombathely mellé egy gyors kocsolya versenyről, ahol a kisfiunk versenyzett.
1: És hogy sikerült?
2: Első helyezést ért el.
1: Jaj, de jó! Gratula, és mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Azt szeretném kérni, hogy kérlek mondd be az összes szombathelyi gyors kocsolyás Pinkvinnek, nagyon gratulálunk, és köszönjük a kitartásukat, mert nagyon kemény két nap van mögöttük.
1: Nagyon jó, és milyen zenét szeretnéd kérni tőlem?
2: Nagy Bogitól szeretnénk kérni, ha jól leszek újra című dal.
1: Oké, rendben, jó utat, vigyázzatok magatokra, és még egyszer gratulál, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, sziasztok, jó utat, vigyázzatok magatokra, jó? Az egyik SMS, itt szól anyag fiúk. Szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, légy szíves, ívjál vissza, Bodor és Szilvinek küldenek egy összemot, ide Helyő Babára, köszönöm. Nem tudlak kívni, viszont egy tudsz hívni engem, jó? Oké, 0620-311-111-re. Na, zenélünk egy nagyot, jelkezik akkor Nagy Bogi, és a szem címe Jól leszek újra. Van egy kis info, Metzger Victoria remixelte. Bőzony!

0: It's beautiful things that I...
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Előtte az időn, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, elég közelebb. Szerintem vasárnap találkozunk a Budapest Parkban a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Hamarosan érkezik a diszkusi csapat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Cookie voltam, és kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít. A héten végig kettesben voltunk DJ Juniorral, és ez így van ma is, de a lemezek az igazi mai slágerek, Hanvai PG tollából szólnak.
4: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, tartsatok a 20 éves Diszkósíttel, és amivel indul Hanvai PG, az Taylor Swift és a Fate of Ophelia, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében. Ezzel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkosi Trédió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, viszont a stúdióban most kétharmadban Hanvai PG ugyan elküldte a mixét, de ma még nincsen, viszont holnap estétől már Űrő csatlakozik majd hozzánk. Bárány Attila és én DJ Junior viszont itt vagyunk veletek élőben.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok már többek között az Andorok, Paszkálok, Brúnok, Rezedák, Szalókok és Szólónok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Tóth Erika, Egri Dominika és Gonda László. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Megyünk tovább Hanvai PG mixével, jön Joy Corey és a Galantis, illetve Izibizu közöse. Ez a Stay a Little Longer a Diszkosítben.

0: napig nem leszek elérhető, és ez azt jelenti, hogy egész héten nem leszek adásban, de a hétvégén három diszkosít aktivizáció is lesz. 22-én pénteken Turkevén, 23-án Bonyharcvasegyen a Balaton partján, és 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban, ahol olyan világsztárok lépnek majd fel, mint Cyril, Sam Felt, illetve a Swiss Disco.
1: És arról már nem is beszélve, hogy ezen az éjszakán a Rádió egy születésnapon, amikor a nagy színpadon vagyunk a diszkosít csapatával, akkor bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt, és remélhetőleg a klip is elkészül, mert akkor a klipet is le fogjuk vetíteni nektek, úgyhogy készüljetek új diszkosít dal premier, tehát a Rádió egy születésnapi fesztiválon, ezért is érdemes lesz eljönni. A folytatásban még mindig Hamvai PG Mix-el jön, High Patton és Norma Jane Martin közöse az Out of My Head, Hamvai PG és Roberto Vini coverjében.

0: tartalmú adőnszínnől a diszkosít a rádió egyenhangban, PG Mixer, itt van Bárány Attila, és én DJ Junior. Hárman együtt pedig majd, ugye jövő héten Attila már mondta, három helyszínen is találkozhatunk, és május 31-én még a hónap végén, ez egy vasárnapi nap, készüljetek, mert diszkosít pizza premier lesz, Eat and Greet and Meet, délután 3-kor kezdjük Pátyon, a helyi étteremben, minden információ kim van a diszkosít oldalán, és ami jó ír, az első 150 fő, aki meglátogat minket, diszkosít pizzában részesül, ehet velünk egyet, megkóstolhatja a vadi új diszkosít pizzát, amelyet ráadásul egy világbajnoki második helyzet pizza készítő készített el, és bulizhattok is velünk, hiszen szemlélni is fogunk a helyszínen.
1: Én ehhez már semmit nem tudok hozzátenni, illetve mégiscsak a monitor ládámat, azt vinni fogom, hogy halljuk is egymást, már hogy a zenét, mert hogy anélkül én meghalok, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel május 31-én, tehát Pátyon!
0: A mai PG Mix egészen 9-ig szól, és amit játszik most, az Gordo és Reiner.

0: Vége fussa véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata, illetve a kétharmad búcsúzik tőletek, azzal, hogy én jövő héten egyébként nem leszek, méghozzá egyáltalán adásban, csak majd vasárnap a Rádió születésnapi fesztiválon, viszont fellépésem annyi lesz, mint majdnem égen a csillag. Egészen pontosan 6 darab. Pénteken egy priváton kezdek majd Budapesten, és onnan megyek Turkevére, a Juhász Fesztiválra, a diszkosit Legendsre fellépni. Szombaton pedig Siófokon kezdek a legelején a szezonnyitó bulin, onnan megyek Balatonfüredre, végül pedig Vonyarcvasegyre a diszkosit Legendsre. Vasárnap pedig Rádió 1 szülőnapi fesztivál lesz a Budapest Parkban, ahol már délután 4-től ott leszek, és később a diszkosittel és szólóban is fellépek. Bővebb információ aranyangói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Én is búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam, jövő héten itt leszek a Hanvaival, akkor szintén kétharmadban lesz diszkosít, egészen vasárnap, amikor viszont már együtt leszünk ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. De előtte még ugye én is játszom pénteken Turkevén a srácokkal a nagy fesztiválon, szombaton én Balaton fűzőn kezdek egy jó kis bobozással, este 8 és 10 óra között várok mindenkit a helyszínre, utána viszont megyek át ugye a helyszínre, a diszkosít Legends Partyra, majd Vonyaszvashegyre, és vasárnap a srácokkal együtt tényleg én is ott leszek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Búcsúzom mindenkitől azzal, hogy Hanvai PG megjátszik egy-két tracket itt a Rádió 1-en, de holnap este 8-kor új hét, új élmények, diszkosít itt a Rádió 1-en. Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Wilcox, kezdjük el!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánunk mindenkinek, a rádió egyik nagy kedvencével, Robin Schulzzal és Szigala közös dalával fogjuk indítani az órát. AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban.

0: Egyik Phil Cox, aztán 11-től Brick Lake a lemezjátszóknál.
1: Ki ne emlékezne Mojo ikonikus dalára, a Lady-re, ezt most Wachowski barátom és az ő csapata újra formálta 2026-ban, abszolút így kell szólnia egy modern elektronikus zenei dalnak. Jöjjön tehát a Wachowski Live és a Lady, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

0: lemezjátszói mögött jön megint egy újdonság, egyenesen a te stúdiódból.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy hétről hétre játszhatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban, és kifejezetten örülök annak is, hogy sokan írtok a vadonatúj dalommal kapcsolatban, a Sundown-nal kapcsolatban, hogy mi ez a dal. Ugyanis ez egy teljesen saját dal, ami még hivatalosan nem jelent meg, viszont csak is kizárólag itt a Rádió Egyen, a Bird Is My Radio Show-ban és a Live Mix keretein belül hallhatjátok. Hogyha tetszik nektek, akkor kérjétek a kívánság műsorban is. Ez tehát tőlem a vadonatúj trekkel, ami hamarosan, hivatalosan is megjelenik. Ez a Sound.

Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. World is Mine Radio Show.

0: Navilcox, mivel jössz most?
1: Ha már nagyot mennek a feldolgozások, akkor természetesen a Fezzó és a Kiss sem maradhat ki a sorból. Abszolút 2026-os hangzás, egy kicsit tech house, egy kicsit electro house ismerős dalamokkal vegyítve. Ez tehát Fezzó és a Kiss itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Patontól, vagy éppen Joel Corey-tól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine radio show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, jövő héten ilyenkor, vagyis pünköst vasárnap már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ahol az ausztrál világsztár Cyril is fellép, vele kezdjük ma a második szettünket. Hello Wilcox!
2: Ciao, ciao, sziasztok, köszöntök mindenkit! Rengeteg világsztártól és feltörekvő producertől, illetve DJ-től hoztam nektek dalokat, nagyon jó hangulatra számíthattok a folytatásban is, Ed Sheeran és a Camera City remixében, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: A néhai Angie Stone legendás dala a Wish I Didn't Miss You a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Wilcox változatában. Odalépünk a gázra, mert hogy most jön?
1: Gordo és a Loco Loco. Hát vannak olyan dalok, amiket amikor meghallunk, azonnal tudjuk, hogy hát igen, ez egy slágergyanús dal. Valószínű 99%-os sláger lesz belőle. Én is így voltam, amikor ezt meghallottam, mondom, na igen, ezt eltalálták. Kicsit csehszlovák feeling, de olyan ízlésesen. Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ez volt Sonny Fodera és a Think About Us, amiből Cyrilnek is van ám egy hivatalos remixe, amit biztosan játszani fog a születésnapi fesztiválunkon is mához egy hétre. Cyrilön kívül a nemzetközi szupersztár fellépők Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k is. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Mi a most, Vilkox?
1: Rengeteg feldolgozás készül az elmúlt időszakban, ugyanis ez a trend régi klasszik dalokat feldolgozni. Most a Classic House-nál járunk, Robin S. és a Show Me Love egy vadonatúj remixben. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Emília, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mit teszel rá, erre Vilkox?
1: Írtátok, hogy játszam, így nem tudom kihagyni a szedből, egy saját dalt hoztam nektek, amit talán nekem az egyik nagy áttörés jelentette a karrierem számára. Ez az In My Head, gondolkozom rajta, hogy csinálok bőle egy 2026-os verziót. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek egy dal úgy jó, ahogy van, vagy érdemes belőle egy producernek a saját dalából is feldolgozást készítenie. Írjátok meg, ez a Third Is Mine Radio Show és a Rádió 1.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Wilcox! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Csik bliklék a lemezjátszók mögött, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
1: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is mine.

0: hello mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Thank you.

0: Ez volt Cashmere és a Wild Ride. Vasárnap este a Rádió 1-en a Vörvíz Máin Rádió Show-ban. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Ő is fellép természetesen mához egy hétre a nagy idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Négy világsztárt is láthattok majd. Cyrilt, Sam Feltet, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Brick Lake?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brick Lake-től a Beyond the Top. Itt a Vörvíz Máin Rádió Show-ban a Rádió 1-en.

Bring it in.

0: World is Mine Radio Show Brick Lake a lemezjátszóknál mi a most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Ha minőségi, trendi, elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary.

0: világon. Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus Du Sol ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Ma tehát ezzel zárunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Ne felejtjétek, jövő héten ilyenkor lesz az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivál. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao. We'll be right back.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel éjfél után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig, hát mindjárt itt a sorba jelentkezik Teddy Swims, és ha ő jönne, hát akkor ő jöjjön ezzel a hanggal, az igazi mai slágerödő Dór, amivel már is indítok kellemes éjszakát.

0: csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto a Max, ez meg a címe. A folytatásban pedig jön egy olyan világsztár, akivel már csak 6 nap, bizony, és együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon jövő héten vasárnap. Ő Sam Felt, ez pedig egy óriási kedvenc tőle. Az igazi mai sláger Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS szám 0623111111. Most pedig egy olyan előadó, aki szépen lassan már kezd csomagolni, fellépőruhát előkészíteni, mert hogy vasárnap Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon lép színpadra. Ő Accent, aki most a Don't Leave-vel jön a Rádió 1-en.

ez a dal. Azt a mindenit. És szerintem ugyanezt fogjuk mondani a következőre is. Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az a DJ és producer, akinek hát tulajdonképpen sose lehet panaszkodni a kondiára. Bár az utóbbi időben ez egyébként igaz David Guettára is, de nem rá gondolok, hanem Joel Corryra, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Magyarország vezető lemezlovasai közül és producerei közül pedig kettő, sőt hát három, mert hogy a Stadium ex-párosa és DJ Metzger Wiki és a Let You Let Me Go, ők is ott lesznek vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Én pedig Ray-jel folytatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a diszkós itt csapata jön. Szenzációsak voltak csütörtökön Balázsik Rócsói előtt 4-től 5-ig. Nagyon jó kis mixet csináltak, és ezt fognak vasárnap is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez meg az igazi mai slágerük, a Sunglass

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó a hangulata, jó a flow-ja ennek a zenének, Cashmere és a Wild Ride. Ez pedig egy olyan dal, amit hát nagyon-nagyon szeretünk, és pont ezért választottam most a folytatásra. Major Lazer, light it up!

Csak a te kárjaidban. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy nagyon jó feldolgozás, sőt, inkább már ezt újra gondolásnak nevezném. Az utóbbi időben egyébként is ez a divat, nem csak egy picit mókolni, picit más tempót adni egy korábbi dalnak, hanem egy új jelentést is, meg teljesen új flow-t, új hangulatot, és Bibi Rexa pont ezt csinálta egy korábbi Faithless gigaslágerrel. Az igazi mai slágerek között ez Bibi Rexától a New Religion a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,